Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Radio Antritt.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

0: szívében félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztrálta. A parlagfű szezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggelt, július 6-án, 6 óra múlt 3 perccel. Újabb hetet kezdünk meg együtt, új reményekkel és tervekkel, szóval köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlott benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 11 perccel, július 6-án. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dugál, ahogy szoktam volt mondani, jelenleg olyan kellemes a világ itt Szekszárdon, 21 fok környékén járunk, már felhős az égbolt, úgyhogy most még tényleg kellemes, ez így is marad majd olyan dél környékéig, már mint a felhős égbolt, emellé pedig olyan 30 fok dukál majd, úgyhogy így készüljön, délután már azért felszakadozik majd a felhőzet, és hát elkezd hűlni majd az idő, éjszaka 16 fokunk lehet, úgyhogy ismét ildomos lesz majd nyitott ablaknál aludni és szellőztetni. Emellett pedig arra kell még figyelni, hogy éjszak felől súrol bennünket egy hideg front, emiatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak, úgyhogy erre érdemes még oda figyelni. Jó, így készüljön tehát, már a 30 fokunk lesz, változóan felhős napos égbolttal, divat tippünk nyilvánvalóan nyári öltözék, hát napszemüveget délutára talán belefér, és akkor lássuk a világot. Nagyon nehéz a piacról megélni, panaszkodott a Hír TV műsor vezetője a Fidesz szóvivőjének, hát kedves Déri Steffi, gratulálok, hogy fölébredtünk, és ott vagyunk a piacon, úgyhogy hajrá, csak így tovább, vagy ne, mert hát ezt már csak eldöntik ők. Aztán a foci VB is folytatódott, tegnap este 10 órától kezdődött a Brazília-Norvégia mérkőzés, amit hát talán meglepetésre, talán nem, a norvégok 2-1-re Holland duplájával megnyertek, úgyhogy a brazilok utazhatnak haza, és ma hajnalban volt nemrég ért véget a Mexikó-Anglia találkozó, ami egy nagyon-nagyon fordulatos és izgalmas találkozó lehetett, sajnos nem láttam, a végeredmény ugyanakkor ezt tükrözi, mert hogy 2-3 Angliának, úgyhogy az angolok is tovább jutottak, Mexikónak meg nem kell olyan messzire mennie, mert hogy társrendezője ugye a VB-nek, és akkor van még egy kis saját hírünk is, mert hogy az Alternatíva Ifjúsági Egyesület másfél évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy a fiatalok számára olyan közösségi és művészeti lehetőségeket biztosítson, amelyek elősegítik a személyiségfejlődést és az önkifejezést. Tusa Zsuzsanna, az egyesület elnöke, az idei drámatábor a záró eseményéről beszél és számol be nekünk.
1: Az Alternatíva Ifjúsági Egyesület a közelmúltban alakult itt Szekszárdon. Célunk, hogy támogató, inspiráló és befogadó közösséget teremtsünk a fiatalok számára itt Szekszárdon. Hiszünk abban, hogy minden fiatalban ott rejlik a lehetőség a fejlődésre, a közösségépítésre és a pozitív változásra. Csapatunk elkötelezett fiatalokból, önkéntesekből és szakemberekből áll, akik közös célként tekintenek a fiatalok támogatására és közösségeik megerősítésére. Munkánk során a nyitottság, az együttműködés és a felelősségvállalás értékeit képviseljük. Több programon keresztül is próbáljuk a fiatalokat elérni. Igazából leginkább most a táboraink népszerűek. Már 7 éve táborozunk együtt a gyerekekkel, fiatalokkal. Eleinte a mesék világa, a népi életmód, a népművészet, a hagyományőrzés volt fontos szempont, hogy a gyerekekkel megismertessük. A másik szempont pedig mindenképpen a biztonságos és élményekben gazdag környezetet teremtünk, ahol a kikapcsolódás mellett a közösségépítés és a személyes fejlődés is fontos szerepet kap. Idei ifjúsági táborunk, akik már azóta a mesék világából felnőttek, és kiskamaszok lettek, már igény formálódott arra, hogy sokkal mélyebben és intenzívebben kimutassák érzéseiket, illetve kamatoztassák képességeiket, kreativitásukat. Ifjúsági drámatáborunk második éve lesz az idén, Szálkán, a Fenyőfa vendégházban, ahol a fiatalok zenés, mozgásos táncon keresztül fejezik ki önmagukat. Záró eseményre invitálom önöket, július 10-én 15 órától a Szálkai Közösségi Házba.
0: Így van, köszönjük Tusa Zsuzsannának, hogy meghívott bennünket erre az eseményre. Biztos nagyon-nagyon nagy élmény lehet egy ilyen drámatábor, sajnos nem voltam soha, de hát attól függetlenül biztos, hogy izgalmas lehetett, vagy lehet. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy beszámolt erről. Ennyi fér bele, így is túlfutottunk az időnkön, úgyhogy nekiállunk zenélni, aztán pedig a névnaposokkal folytatjuk, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 21 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és mivel július 6-a van, ne felejts el köszönteni ma Csaba ismerőseit, akiknek mi is boldog névnapot kívánunk. Így van, tapsoljuk meg. A Csaba a török-magyar eredetű régi magyar személyi név, jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint viszont ajándék. A 19. században újították föl, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett igencsak népszerű. Úgyhogy sok-sok boldogságot Csabának, Tamásnak, Máriának, Mariettának, Gyárfásnak, szintén meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek ma névnapja van, zenélünk ajándékjelent, aztán pedig folytatjuk ünneplésünket a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk.
1: Rádió Antrit. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, 6:29-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 6-a az előttei, például olyan híres neves emberek, mint Frida Kahlo, mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja, vagy Janet Leigh, amerikai színésznő, a Pszichóból láthattuk és ismerhetjük, ezzel pedig hát igazából beírta magát a történelembe, meg a film történetbe. Aztán ma 80 éves mindenki Rambója és Rockia, Sylvester Stallone. Telik az idő bizony. George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke szintén ma ünnepelhet, Nyári Krisztián, a magyar kommunikációs szakemberrel, könyvkiadóval, íróval karöltve, ahogyan 50 Cent amerikai rapper szintén, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
6: Már megint egy hétfőked?
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám. Rádió. Antrit.

0: Jó reggelt, 6.41-kor, július 6-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1415-ben e napon Husz Jánost mágián égették meg. 1885-ben ugrunk, amikor is Louis Pasteur első sikeres oltása történt veszettség ellen, egy kutya harapott kisfiún, azért nem kis dolog volt. 1941-ben a Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezették a jobboldali közlekedési rendszert, Budapest is közvetlen környéke kivételével, ezt az áttörést a fővárosban csak november 9-én hajtják végre, hogy ennek mi oka lehetett, azt nem tudom, de azóta vezetünk a jobb oldalon. 1947-ben pedig elkezdték gyártani az AK-47-es gépkarabélyt, amit Kalasnyikovként ismerünk, hát ennek annyira talán nem kéne örülnünk, de azért emlékezzünk meg róla, ahogyan arról is, hogy ma van a csók világnapja. Milyen érdekes. Szeressünk, ne háborúzzunk, ugye? Úgyhogy lehet smacizni ma. Na, csak óvatosan. Aztán akkor nagyjából ennyit a mai dátumról, horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, úgyhogy maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel, 11 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Akár fizikai, akár átvitt értelemben nyúlva hozzá egy bizonyos erőforráshoz a rák, azt fogja tapasztalni, hogy nincs ott semmi, kiürült, elfagyott, nem lehet már többet meríteni vagy kinyerni belőle. Nézzen jól körül, mert megvan ön körül, vagy éppen önben egy másik erőforrás, ami viszont még teljes. Az oroszlánnak előre szól a horoszkóp, ne ijedjen majd ma meg, amikor ledől mellette egy torony. Nem lesz miért aggódni, mert ami ma összeomlik, az valójában egy régóta instabil szerkezet volt, amit már nem érdemes fenntartani. Fogadja el a változást, mert ez tisztázza a következő napok útját. Egy meglepetésektől jó részt mentes, kényelmes, kellemes napot ígér a szűznek erre a hétfőre a horoszkóp. Pontosan arra jók az ilyen napok, hogy egy kicsit felmérje saját magát, hogy áll, merre tart ebben a hónapban, ebben az évben, vagy éppen az életben. A remény is a megnyugvás napja lesz ez a mérleg életében. A horoszkóp ma arra hívja, hogy bármi is történjék napközben, este találjon időt magának, hogy feltöltődjön, akár egy séta, akár egy csendes pillanat formájában. Egy olyan probléma vagy konfliktus kap központi szerepet a Skorpió napjában, ami patakként néha előbukkan az utóbbi időben, például pont ma is. Nem tudod korábban sem különösebben mit kezdeni ezzel a gonddal, de a mai nap megmutatja, hogy ha a problémán nem is tud változtatni, a saját hozzáállásán bizony tud. A nyilashoz egy friss ötlet vagy motivációs hullám érkezik ma, amely új lendületet ad majd egy régóta halogatott projektnek vagy célnak. Használja ki ezt az energiát és kezdjen bele valamibe, amit már rég tervezett, de eddig hiányzott hozzá a kezdőszikra. Így készüljön tehát a bakkal, folytatjuk, de előtte még meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: 5 perc múlva 7 óra lesz július 6-án hétfőn, ez az Antit, reggel folytassuk a horoszkópot, ott hagytuk abba, hogy a nyilashoz egy friss ötlet érkezik ma, és akkor haladjunk is szépen sorban. Ezen a hétfőn a baknak valami régit el kell engednie ahhoz, hogy valami új meg tudjon érkezni. Azt, hogy miről van szó, pontosan csak ön tudhatja, de ne aggódjon, mert amint eljön az a bizonyos szituáció, minden egyértelmű lesz. Ez a nap is egy emlékezetes lépés lesz a múltból a jövő felé. Ha van kedve, este érdemes pár mondatban kézírással rögzítenie, hogy mi is történt. Ma megérzi a vízöntő, hogy valami, amit a saját kezével épített fel, az valóban stabil, megáll a jól lefektetett alapokon. Engedje meg magának, hogy élvezze ezt az érzést, akár egy apró luxussal, vagy egy pillanatnyi megállással, amikor visszatekint az útra, amit már megtett. A halak számára egy különleges öregedés ellenes nap ez a hétfő. Ápolja ma a testét, lelkét, mozogjon, sportoljon, mert minden, ami egészséges, annyira jól jön most, hogy egyenesen fiatalító hatása lesz. Legyen kedves önmagához, és fiatalabb lesz este, amikor lefekszik, mint reggel, amikor felkelt. A kos számára a hét egy rendkívül erős nappal indul, és a horoszkóp azt jelzi, hogy valami újat kell elkezdenie, még akkor is, ha nincsen teljesen kész terve hozzá. Ne várja meg, hogy minden részlet a helyére kerüljön, mielőtt lépne. A mai nap a bátor első lépésekről szól. Engedje meg magának, hogy kicsit naívan, nyitott szívvel vágjon bele valamibe, mert ez a frissesség hoz majd később váratlan hasznot. Ez a hétfő visszahoz valamit, amiről a bika már lemondott, amit egyszer már elengedett. Ahogy halad előre, egyre világosabb lesz, mit kell tennie. Lehet, hogy valaki kritizálni fogja, de ez most nem önről, hanem az ő bizonytalanságáról szól, úgyhogy ne vegye magára. Arra figyelmezteti most a horoszkóp az ikreket, hogy ma a belső nyugalom lesz az igazi fegyvere. Ha valaki vagy valami próbára teszi a türelmét, ne ösztönösen reagáljon, hanem lassítson le, és gyengéd határozottsággal kezelje a helyzetet. Na, hát akkor így készüljön mára. Jó szerencsét, óránk végéhez érünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali, és a napi ötös tagjai, akiknél ma arról érdeklődünk, hogy hogyan is bírták a hőkupolát, ezt az elképesztő hőséget, amit hát reméljük, hogy magunk mögött hagytunk, bár egyébként vannak előrejelzések, amik azt mutatják, hogy nem, mert hogy visszatér majd még a nyáron, mert ez egy ilyen nyár, egy ilyen év, és lehet, hogy ez életünk... Hogy van? Lehet, hogy ez a leghűvösebb nyarunk a következő évekhez képest, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy igen, lehet, hogy hozzá kell szoknunk a hőkupolához, de a napi ötös tagjait megkérdezzük, hogy ők hozzászoktak-e, vagy hogyan bírták, vagy adott esetben nem bírták, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, de előbb még hallgassuk meg a híreket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méter

0: hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakátheket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Jó reggel, tehát az Antrit reggel július 6-án 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, szia Dávid!
5: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 nap alatt 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy hogyan is bírták ezt a nyavajás hőkupolát, amit reméljük, hogy magunk magad hagytunk, úgyhogy mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antik reggel, 7 óra múlt 9 perccel, július 6-án hétfőn, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon 5 témában, tudja jól, ma arról érdeklődünk, hogy hogyan is bírták ezt a nyavajás hőkupolát, ami talán elhagyott bennünket már.
1: De helytőleg tényleg jön egyébként, olvastam, hogy nyertek Ausztriában, készítettek ilyen felméréseket, hogy közelít újra. Hát most itt a 30 napos előrejelzést tekint, a jövő héten lesz ilyen 34-35, de talán most még nem mutatják azt, ami volt mondjuk múlt héten. Hát ilyen túlélős volt.
0: Egyértelmű.
1: Egyébként abszolút, tehát ilyen túlélős volt. Ilyen légkondiból, akinek szerencséje volt, de egyébként abszolút túlélős volt. Csak vártuk azt a bizonyos szerdai csütörtöki napot, amikor majd vége lesz.
0: Nem? Tehát, hogy szerda estére már, hogy szerdán este jöhet a vihar, nem jött semmi.
1: De én már megszoktam, hogy szexerdő mindig a végén ér, utoljára.
0: És egyre csak tolódott.
1: Igen, és akkor az ember már annyira ingerült volt, meg már így nagyon várta.
0: Igen, most egyébként kellemes.
1: Abban, abszolút.
0: No, hát akkor kezdjük meg a napi ötöst Zsófival mondjuk.
1: Zsófi mérnök a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
0: Na, hallgassuk, hogy ő hogyan bírta.
2: Hát igen, nagyon érdekes volt ez a hőkupola jelenség. Igazából én megmondom őszintén, hogy eléggé fel voltam erre készülve, mivel közel 10 éve tartok előadásokat arról, hogy ezek el fognak jönni, ezek a nyarak, és azt is pontosan tudtam, hogy ugye El Niño év van, ami egy elég ritka jelenség, és ilyenkor valószínűleg egész nyáron ilyen hőkupoláink lesznek. Hát be kell valljam, hogy a klíma az nálam is tuti, tehát azért klíma nélkül ezt már nagyon nehéz elviselni, illetve igyekeztem rengeteg folyadékot inni, tényleg rengeteget, viszont nem voltam vízparton vagy ilyesmivel, egyszerűen kimenni se bírtam a levegőre, tehát amikor a kutyákat kimentem megetetni, azon kívül, hogy fájt a szívem értük, egyszerűen nem tudott az ember magával mit kezdeni, úgyhogy küzdelmes, főleg azoknak, akik kint dolgoznak. De igazából én ezt tudom mondani, hogy erre fel kell készülni, hogy ez egyre inkább így lesz.
0: Egyre inkább így lesz.
1: Na, hát egy szakember véleményét hallottuk. Igen.
0: Remek, most annyira várom a jövő.
1: Igen, például én is tőlem, hogy jaj, de jó, majd elmegyek Domboriba, és akkor fürdünk egyet, de nem. Tehát, hogy még az se, hogy az ember kimozduljon, mert ilyenkor már az sem hoz felfrissülést, hogy ott vagy a vízparton. És már a víz már előtte napokkal, ugye, mikor kint voltunk interjún, akkor is éreztem, nagyon meleg volt már akkor a víz is.
0: Hát igen, és az sem feltétlenül frissít akkor már, amikor ilyen, mit tudom én, 26-28 fokos. Mm. Úgyhogy nem egyszerű a szituáció. Folytassuk gyorsan Attilával.
1: Attila hangja ismerős lehet, hiszen sok éven át ő hozta a híreket a rádióban.
0: Na, hallgassuk.
3: Én alapvetően jól bírom a nagy meleget, sőt, én mediterrán típus vagyok, tehát szeretem a nyarat, szeretem, hogyha nagyon meleg van, persze egy idő után azért elegem lett, és leginkább az terhelt meg, amikor érkezett az időváltozás, mert az szerintem mindenkinek a fejét egy kicsit lenyomja, az enyémet is lenyomta.
0: Na, inkább az időváltozás.
1: Hát igen,
0: okozott problémát.
1: Nem csak az, hogy meleg, hanem hát igen, fizikailag azért ezt már nehéz bírni.
0: Hát
1: meg az is, aki teljesen egészséges, és egyébként nincsenek panaszai, még az is, annak is nehéz.
0: Hát mert ugye éjszaka sem ült vissza.
1: És épp pihenni se lehetett.
0: És ugye a szervezetet folyamatosan stresszben volt alvás közben is, a meleg miatt.
1: Igen.
0: Egyszerűen katasztrofális volt. Hát reméljük a legjobbakat a jövőre.
1: Most így fellélegzünk szerintem egy, meg most az éjszakák azért eléggé hűvösek.
0: Igen. Be kellett takaróznom az éjszaka.
1: Aztán.
0: Jó volt. Na, köszönjük Zsófinak és Attilának, hárman vannak még, folytatjuk majd, előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, 7 óra 21-kor, július 6-án hétfőn, ez az Antrita reggel, folytassuk gyorsan mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy hogyan is bírták ezt a nyavajás hőkupolát, ami hát már eltűnt fölülünk, de még bármikor.
1: Érdekes az elnevezése, nem, hogy így.
0: Igen.
1: Hát végül is az volt. Ja, az, gondolom, úgy akarták kifejezni, hogy az itt rajtunk marad, és
0: igen.
1: Nem tágít.
0: És nem tágít, és nem hűl le.
1: Igen.
0: Igen, ez volt, most szerencsére nincsen, de még bármikor jöhet egy újabb, vagy talán ezt tér vissza, ki tudja. Amúgy is ilyen évünk van, ilyen elninyós.
1: No, mi Zsófitól megtudtuk.
0: Így van, úgyhogy bármi lehet. Viszont most a tapasztalatokról érdeklődünk, úgyhogy folytassuk Ádámmal.
1: Ádám szeret műsort vezetni, rengeteg rendezvény van már a háta mögött, de mi most is aktívan speakerkedik.
0: Hallgassuk.
2: Hát én nagyon nehezen. Megmondom őszintén, hogy én egyébként nagyon szeretem a meleget, sőt, mindig a kollégák annak idején, mikor buszoztam, mindig úgy jókat mosolyogtak, hogy én még a 40 fokban is, 40 fok mellényben ültem kinn a napon. Tehát én annyira szerettem a meleget, de lehet, hogy már öregszem, és most már nagyon nehezen viselem, tehát sokkal-sokkal nehezebben viselem, és úgy vettem észre, hogy most már a hidegebb napokat jobban felöltözök inkább, de nehéz átviselni. Nyilván az ember azért próbál mindenféle hidegfürdőtől kezdve a langyos tele, tejáig, mert ugye olvas mindent, hogy mi a jó. Hát nehéz, na. Ez a lényeg.
0: Nehéz. Az hát, biztos.
1: Még ilyen más volt a meleg mondjuk 5 éve, vagy 10 éve, mint mondjuk most.
0: Hát látta, ezt már neked már meséltem, lehet, hogy mondtam is, hogy egy 20 évvel ezelőtti időjárási jelentést láttam a TikTokon, és így azt mondták, hogy jön a kánikula, 31 fok is lehet.
1: Hát igen, a 30 fok is gyerekkoromban az volt, a úristen, 30 fok van.
0: Most meg 42.
1: Igen.
0: Azért az nem mindegy.
1: Nem.
0: Na, hát köszönjük Ádámnak is, nehezen viselte, ahogy szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy nehezen viseltük. Majd még kiderül, mert hiszen ketten még hátra vannak, folytatjuk majd, de csak a dalok után.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot

0: Fél nyolc is elmúlott már július 6-án hétfőn, ez az Antrit reggel. Elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy ők hogy bírták a hőkupolát, úgyhogy folytassuk is gyorsan, hát kivel, Tercsivel.
1: Tercsi mama sokat utazik, igazi világutazó nagyi.
0: Na, hallgassuk, hogy bírta.
2: Hát ez a hőkupola kérdés, eleve mindenki nagyon szarul bírta szerintem, mert borzalmasan meleg volt. Bár én nekem nagyon sokszor eszembe jutott az, hogy hát nyár van. És a szüleink mesélték, hogy annak idején is voltak olyan aratós időszakok, hogy nem tudtak napközben dolgozni, csak éjszaka, mert olyan forróság volt, és egyszerűen elviselhetetlen volt. Hozzá kell alkalmazkodni, nem örültem neki, hozzáteszem. Nagyon szenvedtem tőle, de elfogadtam, mert ez is a nyárhoz tartozik, hogy ilyenek létrejönnek. Ha csak nem, mesterségesen rakták ide fölénk, mert még ebbe is benne van minden.
1: Az összeesküvés elméletek, igen.
0: Az bár, figyelj, bár.
1: De egyébként a megbékélés fontos, te is szerdára jutottál el odáig, hogy hát akkor most ez van.
0: Igen.
1: Hogy ide ne harcoljunk ellene, hanem egyszer vége lesz majd, akkor...
0: Ez a beletörődés volt, de ez, ugye ez a megfáradt beletörődés. Uh-huh. Hát hiába küzdködök, hiába idegeskedek.
1: Nem fog
0: meg amúgy sem alszom, nem pihenem ki magam, fáradt vagyok, kimerülök, hát akkor már mindegy. Kb. Ez az állapot volt, szerintem mindenki eljut egyszerűen.
1: Igen.
0: Úgyhogy igen, köszönjük Tercsinek is, végül, de nem utolsó sorban, Gabival folytatjuk.
1: Gabi nagyon határozott egyéniség, vidám, pozitív személyiség.
3: Nehezen, de igazából bent a lakásban, lehúzott redőnynél teljesen elvoltam, de ettől függetlenül, amikor ki kellett lépni az utcára, akkor nagyon nehezen.
0: Akkor az fájt, az egyszer biztos.
1: Igen, az ember, amikor elkezdődnek ezek a napok, akkor besötétít, becsuk mindent, még egy ideig talán úgy tartja, és aztán amikor már éjszaka se tudsz előszetni, és akkor már falak felmelegednek, már volt olyan, hogy a ruha a szekrényben, tehát konkrétan meleg volt a szekrényben, hát minden
0: meleg volt.
1: Igen.
0: Tényleg, amikor kiléptél, és mondjuk volt egy kis légmozgás, akkor is forró levegőt fújt az arcodba.
1: Igen, csak az ember este már eljutott, hogy oké, megy a klíma, de amikor már úgy, attól is besokkal az ember, hogy megy a klíma, nincs friss levegő, és akkor jó, mindegy, legyen egy kis meleg levegő, aha, csak de legalább ilyen természetes oxigén legyen.
0: Aztán putya 30 fok így hát, megrohamozta a lakást. Igen, hát sajnos ez ilyen volt, és ilyen lesz még. Biztosra vehetjük. Úgyhogy köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
9: Haló! Haló!
10: Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
12: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló! És a lóval mi lesz?
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot, szintén az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A 6-os főúton pedig Szekszárd és Bonyhád között kaszálnak, a 142-es és a 160-as kilométer között lassan mozgó munkagépet kell kikerülni.
0: Így van, figyeljen ezekre, köszi Vali. Hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy igazából nem látok semmit, mert hogy nem jeleznek dugót vagy tömörülést, úgyhogy hát nyári szünet van.
1: Szünet van, szabadságolás, nyaralás.
0: Vakáció, minden van. Pihenés. Úgyhogy elméletileg lehet haladni, de hát nyilvánvalóan betartva a szabályokat és körültekintően óvatosan, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítse, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Egy percen belül 3-4-8 lesz július 6-án hétfőn, ez az Antrit reggel, és ez az az időpont, amikor Vali sziporkázhat.
1: Hát ha nem lesz kupolla felettünk, maximum 30 fok lesz délután, és hát most eléggé be van borulva, és egyébként sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarra, elvileg 8 órakor fog esni az első, és egészen délután 1 óráig be lesz borulva. Aztán ilyen változóan felhős napos idő lesz ma egész nap, mérsékelten meleg idő, a szél nem lesz jelentős, úgyhogy ilyen kis kellemes időnk lesz, nem lesz túl meleg.
0: Uh-huh. Kicsit olyan változékonynak tűnik, úgyhogy azért erre fel kell készülni, hogy egyszer beborul, egyszer kiderül.
1: Igen, mondjuk a nyaralóknak nem biztos, hogy nagyon kedvez, akik most nyaralnak.
0: Az a 30 fok azért az elviselhető.
1: Igen.
0: Az még belefér.
1: De érdekes, hogy ott 2 órakor 30 fok van, aztán 3 órakor 24 fok.
0: Nem tudom, mit művel az időképnél.
1: Nem tudom, mi fog egy óra alatt 6 fokot esik a hőmérséklet, aztán majd azt nem azt tudom, nem majd meglátjuk.
0: Azt nem hiszem el, azt viszont inkább elhiszem, hogy az időképnél valami, nem tudom én, új munkatársak dolgoznak.
1: Sőt, most már ráfrissítettem 23, tehát ott 7 fokot fog csökkenni a hőmérséklet.
0: Nyilván.
1: 2-3 óra között.
0: Persze, hát. Amikor sütni fog a nap mellette. Igen. Egyébként. Igen. Biztos, hogy így lesz. Na mindegy, a divattipünk nyilvánvalóan nyári ruha. Aztán a pollen jelentésre is térjünk ki, mert hogy a gombák továbbra is problémát okozhatnak, mert hogy országosan extrém a magas tartományban alakul a spóraszámuk, emellett igazából a többi az talán nem lehet probléma. Az orvos meteorológia szerint térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak majd, de ezen kívül igazából nincs mit elmondani. Több, nem tudom, ennyi. Valamikor csak ennyit lehet mondani.
1: Hétfő van.
0: Amúgy meg hétfő.
1: Kicsit olyan.
0: Az időjárásunk is olyan hétfőies.
1: Hétfőies, igen.
0: Úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összekezzük az óránkat. Maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: perc múlva 8 óra lesz július 6-án hétfőn, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. Hát a napjutós tagjait kérdeztük arról, hogy hogyan is bírták ezt a nyavajás hőkupolát.
1: Nem tudja. Nem. Senki sem.
0: Senki sem bírta jól.
1: De ez érdekes volt, amit Zsófi mondott, ugye ő környezetvédelmi mérnök, hogy ugye ő tudja, hogy El Niño év van, igen. És ugye ez így számára nem volt meglepő, hogy akkor most ilyen az időjárás, ez így jó volt itt megtudni, hogy akkor erre így vannak úgymond ilyen előrejelzések.
0: Hát és az a helyzet, hogy lesznek még.
1: És hogy még lesznek, én is a napokban olvastam egyébként a hírekben, hogy már így jelzik előre a következő hasonló időjárásnak a közelettét.
0: Addig élvezzük ki, amíg...
1: Nem, most volt, most felkészültünk, tudtuk, hogy igen. Túlélhető, igen. Megoldható, tehát hogyha jön egy ilyen, mert ez úgy hirtelen eljött, hát június volt még szinte. Tehát épp
0: annyira
1: hogy,
0: hirtelen azért nem jött.
1: Hát nem úgy hirtelen, de hogy azért nyár, tehát hogy júniusban én emlékszem, volt olyan év, ahol még nem tudom én, fűteni kellett.
0: Jó.
1: De hogy ez most úgy jött. De és úgy...
0: Én nem hiszem, hogy erre fel lehet készülni.
1: De most már fel fogunk tudni.
0: Szerintem nem
1: hidd el, ha most lesz egy hónap múlva megint, akkor ja... olyan volt, és túléltük, és
0: hát milyen... maximum ennyi, de akkor eszedbe jut az, hogy nem aludtál, hogy kimerültél,
1: de hogy akkor már nem lesz voltál. Meglepi, akkor
0: hát
1: már
0: nem lesz meglepi,
1: úgy,
0: de ugyanúgy az lesz.
1: Nem lesz kellemes, de akkor már tudod, hogy egyszer vége lesz.
0: Hát nyilván egyszer, most is tudtuk, hogy vége lesz.
1: Hát nem tudom. Az első ilyen biztos, az mindenkinek sokkolóan hat, nem az első nem, ilyen nagy meleg nyáron, aztán utána már így várjuk a szeptembert, meg az októbert.
0: Már májusban. Azt várom, hogy jön a november például. Igen. Na hát köszönjük a napjutós tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk jó hírek óránkra, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Hossza meg velünk ön is a jó híreit, ha történt valami olyasmi a hétvégén. 74-444-444, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
6: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadói

0: 2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jásznagykun-Szolnok megyei Tisza püspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tisza püspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az Egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Jó reggelt, ez az Antrit reggel július 6-án 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: És akkor hamarosan megkezdjük jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, és hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, bizony. Levegőszennyezés, új cápafaj, meg még sok minden más is lesz, úgyhogy ne menjen sehova, mert mindjárt kezdünk.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, 4:49 július 6-án hétfőn, ez az Antritér reggel, és akkor kezdjük meg a mai jó ötlet óránkat, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa-csupa-csupa jó hírekkel, és ahogy eddig, úgy most is Vali készült nekünk.
1: Igyekeztem érdekeseket válogatni, nem is tudom melyikkel kezdjük. Kezdjük ezzel a cápával.
0: Cápával?
1: Sétáló cápafajt fedeztek fel, én utána néztem, hogy mitől sétáló a cápa. Azért sétáló, mert hogy a tengerfenéken vagy a korallzátonyokon nem úsznak, hanem a mell és medence uszonyaikat váltogatva kígyózó mozgással lépkednek.
0: Őha.
1: Tehát, hogy így, most így képzeld, hogy így gyakorlatilag így a mellkasuka, mint hogy, vagy hát, hogy így. Tehát csak azt azért előjáróban, mert hogy ugye új sétáló cápafajt fedeztek fel. Azt írja a cikk, hogy ez úgy hangzik, mint egy alacsony költségvetésű horrorfilm cselekménye, de hogy nem, mert ugye a tudósok ezt a fajt fedezték fel Pápua Új-Guinea partjainál. A korábban is ismertek voltak a tudomány számára, ez a sétáló cápafaj, eddig 9 ilyen fajt jegyeztek fel. Ez egészen a hónapig tartott, amikor is feljegyezték a 10-et, amelyet egy ausztrál tudósról nevez dr. Christine, nem fogom tudni kimondani a nevét.
0: Dutch-ról
1: neveztek el, aki egy nemrégiben végzett éjszakai merülés során fedezte fel. Hoppa. A cápát kizárólag Pápua Új-Guinea délkeleti partjainál fekvő apró területen találták meg, és felfedezése azonnal aggodalmakat keltett a faj veszélyeztetettségét illetően, mivel elterjedési területek korlátozott élőhelyen romlik, és halászati tevékenységnek van kitéve. Más sétáló cápákkal kapcsolatos tanulmányok azonban arra utalnak, hogy ezek a fajok jól reagálnak a védelmi erőfeszítésekre. Akiről elnevezték, ugye a tudós és a csapata októberben majd visszatér ide Pápua Új-Guineába, hogy további adatokat gyűjtsön a cápáról és a védelmének támogatása érdekében. Ez egy nagy hír egyébként, mert ugye rákerestem erre a sétáló cápára, és így mindenhonnan dobták fel, hogy ez egy ilyen világszintű felfedezés.
0: Hát azért új cápafajok nem bukkannak elő, csak úgy minden hétfőn.
1: Csak úgy mindenhogyan, igen.
0: Hopp, egy cápa.
1: Igen, mert úgy nem túl gyakran bukkannak fel, de hogy ez a sétáló cápafaj, és most már azt is tudjuk, hogy...
0: 10 van belőlük.
1: Igen, és hogy miért sétáló.
0: És hogy igen, vagy így... Nem is ér. Amikor elolvastam a címet, hogy új sétáló cápafaj, nem mondom, jó van, megint valami ostobaság van.
1: És nem.
0: És elképzeltem, hogy tényleg lábai vannak a cápának, elég.
1: Igen.
0: Úgy után néz ki. Mondjuk ugye a DC Comics-nak van egy karaktere, ami ilyen sárkányember, ember sárkány. És ő például nagyon-nagyon komikus tud lenni, hogy így kezei vannak meg lába. Kb. Úgy tudom elképzelni.
1: És egyébként azt írják, hogy amikor apály van, akkor a zátonyok tetején tudnak. Szinte ott van, mert ezek az uszonyok, ezek ilyen különlegességet adnak nekik, és hogy alacsony oxigéntartalmú vizekben, és szinte az apály idején a zátonyok tetején is tudnak közlekedni, meg vadászni.
0: Milyen jó nekik.
1: Na, tehát ez ilyen abszolút, ilyen nagyon ritka féle.
0: És akkor újat fedeztek fel. Tök jó. Mindig jó, hogyha bővül egy kicsikét az emberiség tudása, nem? Tehát, hogy ez megint azt jelzi, hogy akkor megint valamivel gazdagabbak lettünk már a tudásban.
1: Abszolút.
0: A világról. Úgyhogy ez egy tök jó. Hogyha önnek van egyébként valami jó híre, akkor csörögjön nekünk a 74444-en. Hossza meg velünk, hogyha úgy gondolja, mert mindig jó hírekről hallani. Ahogy erről a sétáló cápáról is jó volt hallani, zenélünk, aztán pedig folytatjuk. Maradjon velünk!
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antics reggel, 4 perc múlva 8:30 lesz július 6-án hétfőn, és akkor folytassuk jó hírek óránkat, hiszen csak úgy indulhat jól egy hét, hogyha csupa-csupa jó hírrel kezdjük. Az előbb beszéltünk a sétáló cápáról, amiben újfajt fedeztek fel, a 10-et, és ki tudja, mennyi van még ilyen sétáló cápa, bármennyire furcsán is hangzik, de létezik, 10 is van belőle már. Na és akkor folytassuk a levegőszennyezés csökkenésével szerintem.
1: Mert hogy drasztikusan csökkent a levegőszennyezés Európában állítólag. Az európaiak könnyebben lélegeznek az évtizedek óta folytatott környezetvédelmi politikának köszönhetően, mivel a legfrissebb adatok szerint a levegőszennyezés jelentős csökkenését mutatják az adatok az egész kontinensen. A legfrissebb levegő minőségi jelentésében az Európa Unió Kopernikusz légkörfigyelő szolgálata megállapította, hogy 2010 óta az egész kontinensen évente körülbelül 3-5%-kal csökkent a kén és nitrogén oxid kibocsátás. A legnagyobb csökkenés az iparban és a közúti közlekedésben volt tapasztalható. És ez a kutatás összhangban áll az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb levegőminőségi értékelésével. Áprilisban az ügynökség arról számolt be, hogy a kontinens megfigyelő állomásainak többsége teljesítette az Európai Unió legfontosabb szennyező anyagokra vonatkozó jogszabályi határértékeit. Ugyanakkor a levegő szennyezés az állomások akár 20%-nál is meghaladta az uniós normákat. Bár a közlekedés az egyetlen olyan ágazat, amely több CO2 kibocsátást generál, mint 1990-ben, az elektromos autók elterjedése fordulatot hoz a helyzetben. Ez az ügynökség szerint az európai közlekedési ágazat 2024-ben 1,05 milliárd tonna CO2-t bocsátott ki, szemben a 2019-es 1,1 milliárd tonnával szemben, ami 5%-os csökkentést jelent. Európa továbbra is folyamatos előrelépést tesz a levegő minőség javítása terén a közlekedés, az ipar, a lakossági fűtés és más kulcsfontosságú ágazatok kibocsátásának csökkentésére irányuló kitartó erőfeszítéseknek köszönhetően, mondta ennek az ügynökségnek az igazgatója. Hát ez nem egy olyan nagy, vagy hát én nem tudom, annyira nem értek ez a témához, így olvasva azért nem olyan nagy ez a csökkenés, vagy hát nem is annyira szignifikáns.
0: Több mint a semmi. Annak lehet örvendezni, hogy 5%-kal jobb a levegő, de hát közben meg azért ott van, hogy hol olvastad, hogy a levegőszennyezés az állomások akár 20%-ánál is meghaladt az uniós normákat. Igen. Tehát, hogy van, ahol van egy kis csökkenés, de közben meg mégis csak azért ott van, hogy nem annyira.
1: Én nem tudom, valószínűleg, hogy ezek az ilyen ügynökségek, meg kutatóintézeteknek néha valószínűleg produkálniuk kell valamilyen eredményt. Igen. És nyilván kutatásokat végeznek, meg felméréseket, és egy idő után jelentéseket kell adniuk nyilván az Európai Uniós szabályozásnak megfelelően, biztos elő vannak írva ilyen jelentési kötelezettségek, gondolom én, és hát valamit fel kell mutatniuk, és akkor megjelennek ilyen tanulmányok, meg kimutatások, és ezt le kell tenni az asztal, és be kell mutatni, akármilyen eredmény is van benne.
0: Arra jó ez, hogy behoztuk ezt a hírt, hogy azért érezzük a propagandisztikus háttér, nem tudom én micsodát, igényt.
1: Az igényt?
0: Nem? Tehát van egy ilyesfajta, hogy hát Európa továbbra is folyamatosan.
1: Igen, van ennek dolgozni. Egy kicsit olyan lufis áthallása számomra, vagy hát egy ilyen ez a tessék itt a semmi.
0: Igen, igen.
1: kicsit úgy hangzott. Ezért mondom, hogy előírások vannak, jelentéseket kell lerakni az asztalra.
0: 5 év alatt csökkent 5%-ot, tehát hogy azt is azért vegyük figyelembe, hogy 5 év alatt sikerült elérni azt 5%-ot, ami vagy van, vagy nincs, mert most már azért megkerülhetjük azt is, hogy egyáltalán akkor
1: és azért
0: most hogy működik.
1: Még mindig nincs annyi elektromos autó forgalomban, ami ezt mondjuk drasztikusan csökkent, vagy nem is igazán hozza majd ezt a fajta.
0: Nem tudom, most azt is az akkumulátorok, ki tudja meddig bírja, akkor utána az, ami lesz, amíg az aksikat ugye gyártják, az mibe kerül, mert mint hogy természetügyileg mibe kerül, és a többi, szóval, hogy
1: ez nem olyan egyszerű, hogy ha van elektromos autó, akkor majd a levegőszennyezés is csökken.
0: Nem egyáltalán.
1: Ez csak egy ilyen illúzió egy ideig még?
0: Szerintem igen.
1: Hogy ezzel akarjuk igazolni magunkat, hogy mert van elektromos autó, akkor
0: mi megteszünk mindent.
1: Akkor mindent megtettünk tőle telhetőt, és hozzájárultunk ahhoz, hogy frissebb levegőt szívjunk.
0: És erre felhasználják ezek szerint a Copernicus légkörfigyelő szolgálatot, a környezetvédelmi ügynökséget is, és a többit, és a többit. Úgyhogy, hát igen, erre legalább jó volt ez a hír, hogy
1: kicsit kielemeztük.
0: Megtudtuk azt is, hogy a semmiről is lehet tanulmányokat írni, igen. Ami egyébként egy tök fontos dolog, mondjuk filozófiában, nem pedig környezetszennyezésben. No, de menjünk tovább, zenélünk, aztán folytatjuk, egy kicsikét más vizekre elvezzünk egészen pontosan, mert hogy az átanyokkal foglalkozunk majd.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrics reggel 8.40-kor, július 6-án hétfőn folytatjuk jó hírek óránkat, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírekkel, azt ígértem, hogy zátonyokkal foglalkozunk.
1: Igen, mert hogy a Vörös-tengeri korallzátonyok felkerülhetnek az UNESCO világörökségi listájára, mégpedig azért, mert a globális felmelegedéssel szemben rendkívüli ellenálló képességet mutatnak. A jordániai Akabai tengeri rezervátum globális jelentőségű ökoszisztéma köszönhetően hőálló koralljainak, amelyek a tengervíz felmelegedése által okozott elszíneződéssel szemben a legtöbb korallnál sokkal ellenállóbbnak bizonyultak, és hogy az UNESCO jelenleg fontolgatja, hogy felveszi-e a világörökségi helyszínek listájára, miután a Nemzetközi Természetvédelmi Unió ezt a területet 4 másik ökoszisztémával együtt jelölte világörökségi státuszra. Jelöltek között van még, nagyon érdekesek egyébként, a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Garamba Nemzeti Park, Dánia fosszíliákban gazdag nyugati limfjordja.
0: Nehéz szó egyébként, ez a fjord.
1: Igen, fjordja. Az Egyesült Államok nemzeti vadrezervátuma, valamint a dél-koreai Getboli árapálymezők. Hihetetlen. Dean Bentman, a világörökségért felelős igazgató elmondta, hogy az idei ajánlások kiemelik a hosszú távú védelmet igénylő természeti örökség rendkívüli sokszínűségét a korallzátonyoktól, amelyek segíthetnek a tudománynak a klíma ellenálló képesség megértésében, egészen a vándorló madarakat fenntartó árapályos síkságokig. Oké, tehát az árapálymezők a vándorló madaraknak vannak.
0: Például.
1: Ma is tanultunk valamit.
0: Mennyire
1: jó már, hogy ez a zátony így ellenáll a globális felmelegedésnek, és valószínűleg, ha ezt vizsgálják, vagy ezt védik, akkor így hosszú távon esetleg következtetéseket tudnak majd levonni?
0: Hát erre mondaná most az amerikai elnök Donald Trump, hogy hát azért, mert nincsen klímaváltozás, ugye?
1: Ja, értem.
0: Tehát mi ellen kéne ellenállnia? Hát ja, miért kéne változni, amikor nincs mit?
1: Ja, szerintem nincsen.
0: Hát persze, hogy nincs. Nem emlékszel arra, amikor kampánybeszédet tartott, és akkor megkérdezte, hogy hol van a felmelegedés, amikor kéne, mert hogy hideg volt. Na de vissza ide.
1: Érdekes, nagyon.
0: Kongói Demokratikus Köztársaság nagyon jó, ugye a VB-n Kongó remekelt, és ugye a Democratic Republic of Congo,
1: igen.
0: Így van angol, és akkor DR Kongó, így írták, és Amerikában el híresült a Dr. Kongó kifejezés. Nagyon jó. Szurkoltam nekik, hogy Dr. Kongó győzzön. Nagyon jó. Nagyon jó, hogy van ilyen, hogy hőálló zátony. Meg a többi is. És az az érdekes, hogy egy-egy ilyen felfedezés, vagy egy-egy ilyen terület mennyi minden új utat nyit meg más.
1: Egy következő felfedezésre, nem?
0: Akár, vagy pedig az, hogy tényleg más tudomány ágakhoz.
1: Hogy összekapcsolódnak egymással.
0: Következik egyik a másikban, nagyon-nagyon érdekes. Mert bele se gondolunk.
1: Sok minden zajlik ám a világban, csak így nem figyelünk, mert nyilván odafigyelünk, ahol éppen vagyunk, meg a kis szűk környezetünkre, de nagyon sok minden zajlik.
0: Az egyszer biztos. És folytatjuk is majd azzal, hogy mi zajlik még, például a demencia kockázatával, mert hogy ott is egy újfajta felfedezés, vagy valami kapcsolatot fedeztek.
1: Igen, svéd tanulmány.
0: Na, a svédek, azok pedig jók a svédek. Úgyhogy akkor zenélünk és folytatjuk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 8.48-kor, július 6-án, hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk mai jó hírek óránkat. Azt ígértem, hogy kicsit kitérünk az egészséges étrendre és a demenciára.
1: Mert hogy összefüggést állapítottak meg az egészséges étrend és a demencia kockázatának csökkenése között.
0: Na.
1: Nagyon érdekes, hogy egy gyulladás csökkentő étrend csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát az idősebb felnőttek körében, beleértve azokat is, akiknél az Alzheimer-kor biológiai kockázata megnövekedett. Ezt egy svédországi új tanulmány állapította meg, és azt írják, hogy azok a részvevők, akiknél a demenciára utaló vérfehérje szintje magas volt, és akik ezt a bizonyos gyulladáscsökkentő étrendet követték, azoknál akár 30%-kal alacsonyabb kockázatot mutattak ki a betegség kialakulására.
0: Hoppácska.
1: Ez a Karolinska intézet vezetésével végzett tanulmány szerint 1865 60 éves vagy annál idősebb felnőttet követtek nyomon 15 éven át.
0: Az mondjuk egy nagy vállalás.
1: A részvevők véréből vizsgálták a demenciára utaló biomárkereket, valamint értékelték étrendjüket is. A tanulmány összekapcsolja a demencia kutatás két gyorsan fejlődő területét, a kockázat korai felismerését a vérben található biomarkerek segítségével, valamint a megelőzést a megváltoztatható életmódbeli tényezők révén. Ugyanakkor nem bizonyítja, hogy az étrend hatással van a demencia kockázatára, hanem csupán összefüggést állapít meg. Az eredményeink arra utalnak, mondja a szlovéniai Ljubljanai Egyetem kutatója, aki részt vett ebben a tanulmányban. Az eredmények arra utalnak, hogy az étrend minősége releváns lehet a demencia megelőzésében azoknál az embereknél, akiknek már megfigyelhetők a megnövekedett kockázat biológiai jelei. Hú, de érdekes.
0: Igen. Az étkezésünk egyébként is nagyon-nagyon sok mindent befolyásol.
1: És ugye nem azt mondja, hogy most akkor meggyógyul a betegség, hanem eleve ő már mondjuk ebben az állapotában van, hanem hogy esetleg az életminősége javíthat esetleg, vagy hogy
0: hát 30%-kal csökken az esélye annak, hogy beteg lesz.
1: Hogy beteg lesz.
0: Hogyha úgy táplálkozom.
1: Ez egy 15 éves kutatás, azért ez egy elég komoly, belefetszölni ebbe időt és energiát.
0: Hát meg azért majdnem 2000 ember.
1: És 2000 embert, igen, vizsgáltak meg.
0: Folyamatosan vizsgálni és követni azért az nem kis dolog.
1: És ez egy bizonyos gyulladás csökkentő étrend.
0: Érdekes, hogy az étrendünk tényleg mennyire. Az vagy, amit megeszel?
1: Azt mondják.
0: Ugye?
1: Azt mondják. Hoppácsa. Igen.
0: Na hát együnk egészségesen, az fontos.
1: Kár, hogy nem tudjuk meg így tovább, hogy mit is jelent pontosan ez az étrend, mert hogy miből is áll ez az étrend. De hát meg...
0: Szerintem utána lehet nézni, milyen gyulladáscsökkentő ételek vannak. Na hát ennyit akkor a jó hírekről. Zenélünk, aztán lehet, hogy van még egy, de lehet, hogy csak összegzünk, majd meglepetés lesz.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatos.

0: 5 perc múlva, 9 óra lesz július 6-án hétfőn, ez az Android reggel, és akkor még maradt egy jó hírünk így a végére, vagy hát mondjuk, hogy kettő, mert lehet, hogy nekem is van még egy hasonlóban, de előbb kezdjük azzal, hogy a hőhullámok alátámasztották a városi zöld területek bővítésének szükségességét.
1: Mondjuk ezt eddig is tudtuk, ugye, hogy ahol sok fa van, vagy feltöltenek, hát nyilván az hűsít is. Ez és olyan. Ugye, miközben Európát a múlt héten rekord hőmérsékletek sújtották, egy bevált megoldás került ismét előtérbe a városok hűtése terén a fák, és egyébként a cikkhez, mondjuk ez nem meglepő dolog, kapcsolódott képek, biztos, hogy sokan hallgatók közé is láttak képeket, amikor így egyrészt az épületek tetejebe van teljesen felsítva, illetve maga az oldala is valahogy úgy volt kialakítva. Most nem vagyok benne biztos, hogy ez most Szingapurban láttam, vagy valamelyik távol-keleti országban, tehát eleve be van az egész épületet gyakorlatilag növényzet futja be.
0: Ki, azt hiszem, hogy Kínából került ki egy kép, hogy mesterséges esőt csináltak, egy ilyen hatalmas felhőkarcoló tetejére, szórták vele a permetet.
1: Na
0: hát például az is lehet egyfajta hűtés.
1: Mert hogy a kutatások igazolják, hogy a fák ültetése drámai mértékben csökkenti a városok hőmérsékletét. Mm-hmm. Egy angliai manchesteri tanulmány szerint a hűtőhatás akár 12 Celsius fokot is elérhet, és ezt a megállapítást ma már széles körben idézik cselekvésre ösztönző felhívásként. Az Andy Egan, a Brit Woodland Trust jótékonysági szervezet természetvédelmi politikájáért felelős vezetője azt mondta, hogy a múlt heti szélsőséges hőmérsékletek jól mutatják, milyen rosszul vagyunk felkészülve a gyorsan változó éghajlatra. Míg egyes közösségek a forróságtól szenvedtek, másokat fák árnyékoltak, amelyek több mint 10 Celsius fokkal csökkentették a felszíni hőmérsékletet. Mindenkinek szüksége van erre a védelemre, de milliók élnek fák nélküli területeken.
0: Igen, egyrésztről lesz, hogy bemész egy fa alá, valamivel hűvösebbnek érződhet, talán.
1: Igen.
0: Másrészt pedig azért nem mindegy, hogy mennyi zöld terület van egy városban, és akkor akár még az is csökkentheti valamelyest a városi hőmérsékletet, hogyha nem a beton rengeteg termeli, pumpálja vissza a hőt, ugye, amikor mintha felforrósodik. Ugye volt ez a fotó, hogy a fűnyírás következtében valami 50 fokos lett a gyep.
1: Igen, de még nem.
0: Mielőtt le lett volna vágva, akkor meg 30 fokos volt, tehát hogy azért nagyon durva, hogy mennyi minden befolyásoló tényező van. Hát ennyi fért bele a jó hírekbe, meg az, hogy Brazília kiesett a világbajnokságról.
1: Ez kinek jó hír?
0: Jó hír.
1: Ja, te nem szeretted őket? Nem.
0: Jó hír, az rossz hír, hogy az angolok meg tovább mentek. Na mindegy.
1: Kik?
0: Az angolok,
1: az angolok meg tovább
0: az
1: mentek.
0: Az meg rossz hír. Na, de hogy a brazilok kiestek, az jó hír. Meg hogy a németek az is. Na mindegy. Szóval, hogy ennyi fért bele. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia. Na hát a folytatásban pedig a régen nem látott vegyes felvágottunkat szeleteljük föl egy picikét programajánlóval, időjárással, útinfóval készülünk, úgyhogy tartson velünk a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Folytatódhat a budai fonódó villamoshálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamos vonal épül a Szent

0: személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Széll Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak. A jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként. A rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek. Ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 6-án, Fekete Dávid vagyok. Olyan régen volt, kicsit visszahozzuk a vegyes felvágottunkat, programajánló, időjárás és úthelyzet is került bele. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfőt, 9-18 július 6-án, ez az Antrit reggel, és akkor, ahogy ígértem, kezdjük meg felszeletelni vegyes felvágottunkat, kezdjük az időjárással, jelenleg olyan 22 fok környékén járunk itt Szekszárdon, 30 lesz majd a maximum, ezt úgy valamikor délután elérjük, és hát fontos, hogy változóan felhős napos lesz majd az égbolt, most egészen durván be van borulva, azt írja egyébként az időkép, hogy esik. Gyakorlatilag viszont, ha jól látom, akkor nem esik, de erre is fel lehet készülni. Egy ilyen kis zsebesernyő a tatyóba elfér, talán nem okoz problémát. Úgyhogy 30 fok lesz majd a maximum, és hát tényleg ilyen egyszer napos, egyszer felhős lesz majd felettünk az égbolt, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, és készülni nyári ruha. Nyilvánvalóan divat tippünk. Aztán nézzük a pollenjelentést, jelentősen nem változik a pollenterhelés, ahogyan múlt héten is végig, úgy most is azt lehet elmondani, hogy a kültéri allergén gombák spóra száma okoz gondot, mert hogy az országosan extrém magas tartományban alakul, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Aztán az orvos meteorológiáról sem lehet olyan nagyon sok mindent elmondani, maximum annyit, hogy hát egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak, és igazából ennyi, továbbra is fontos, hogy fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ezt talán már mondani sem kell, de közben meg azért mégiscsak azért szólni kell, hogy ígyunk a vizet, az fontos. Úgyhogy nagyjából így készüljön mára, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, éjszaka egyébként visszahűl majd egészen 15 fokig, úgyhogy lehet majd éjszaka szellőztetni a lakást, lehűteni egy picikét, azért az jót tud tenni az alvásunknak is. Úgyhogy így készüljön, zenélünk, aztán pedig rátérünk a programajánlóra, úgyhogy maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Kettő perc múlva lesz fél 10 július 6-án hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor, hogy ígértem, nézzünk néhány programot. Már várja az érdeklődőket a holokauszt túlélők, a zsinagógák című Noam Chen kiállítás. Igazából tegnaptól várja, ugyebár egészen augusztus 1-ig lehet megnézni a tárlatot díjtalanul a Művészetek Háza nyitvatartási idejében, tehát vasárnap és hétfő kivételével 10-17 óra között, tehát holnaptól lehet menni majd megnézni. Noam Chen fotós nemzetközi hírnévre tett szert Izrael lélegzet elállító tájainak képeivel, ez a kiállítás azonban eltér a megszokott stílusától, és Közép- és Kelet-Európa zsinagógáit mutatja be, művei a kitartás és a zsidóság folyamatos jelenlétének témáját járják körül. Nagyon-nagyon-nagyon színes tárlatról van szó, legalábbis azt hallottam, úgyhogy ajánlom figyelmébe, tehát a holokauszt túlélők, a zsinagógák című Noam Chen kiállítást. Aztán, hogyha azt, hogy megnézegette, akkor lehet menni moziba, mert hogy holnap, meg holnap után még vetítik itt Szexáron a Supergirlt, ami egy amerikai fantasztikus akciófilm Millie Alcock főszereplésével. A premisszája úgy szól, hogy amikor egy galaktikus mércével is kegyetlen ellenség egészen váratlanul az otthonához közel sújt le, Kara Zor-El, akit sokan a Supergirl néven ismernek, bár semmi kedve, társakat keres és a szedlet vedett, össze nem illő tagokból álló társasággal káprázatos, a csillagok közé vezető kalandra indul, hogy először igazságot tegyen, aztán pedig bosszút álljon, vagy éppen fordítva, ahogy esik, úgy puffan, egy picikét ezt lehet mondani. Nem kapott olyan teljesen jó értékeléseket a Supergirl a kritikusoktól, hogyha ad erre, hogyha nem, akkor meg hát, hogyha ad, akkor is igazából, akkor lehet igazán véleményt formálni, hogyha a saját szemünkkel látjuk az alkotást, úgyhogy ezt ajánlom figyelmébe, 17 órától vetítik itt Szexáron holnap-holnap után. Ahogyan a Meghívás című amerikai vígjátékot, elnézést, elmegy a hangom, Olivia Wilde rendezésében, és olyan sztárokkal teletűzdelve, mint Seth Rogen, Olivia Wilde maga, Penelope Cruz és Edward Norton, ők alkotják a vígjáték szereplő gáráját. A premissza szerint Joe és Angela kapcsolata vékony égen táncol, és az este talán az utolsó koporsószeggel szolgál. Sajnos épp ma hivatalosak hozzájuk vacsorára felső szomszédjaik, és ami rosszul sülhet el, az bizony még annál is rosszabbul alakul. Erről a filmről viszont már sokkal jobb kritikák születtek meg, és véleményeket írtak. A Rotten Tomatoeson például 95%-onál, ami nagyon-nagyon durva, de IMDb-n is 7,8-re értékelték a 10-ből a nézők, és több kritikus is úgy gondolkodik, hogy Olivia Wilde ezzel a filmmel érkezett meg igazán a top rendezők közé, úgyhogy ajánlom ezt is figyelmébe. Még 7-én és 8-án 19:30-tól vetítik itt Szexárdon, 107 perces vígjáték, tökéletes esti kikapcsolódás, úgyhogy ezeket lehet csinálni itt a napokban. Zenélünk, aztán pedig rátérünk még az úthelyzetre, úgyhogy nem menjen sehol.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: okosnak lenni jó?
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
1: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Ennyi volt a reklám, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
6: Ez az Andrit reggel.

0: 3-4-10, múlt 2 perccel július 6-án hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor, ahogy ígértem, vessünk egy pillantást még az utak helyzetére. Az M6-os autópályával indítunk, mert hogy a 163-as és a 167-es kilométerek között aszfaltoznak, a Budapest felé vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak. Maradunk az M6-oson, viszont a másik irányba fordulunk, itt is aszfaltoznak a 154-es és a 161-es kilométer között az országhatár felé vezető oldalon a leállósávot és egy forgalmi sávot lezártak. Ezeken a szakaszokon tehát tessék vigyázni és óvatosan haladni. Ezentúl nagyon sok minden van még. Kaszálnak a Szekszárd-Decsvárdomb összekötő úton az 5-ös és a 20-as kilométer között. Ez ugye az 51-13-as út. Útszűkületre kell készülni. Aztán az 5603-ason a Bátaszép-Bonyhád összekötő úton szintén útkarbantartási munkák miatt van útszűkület. A 2-es és a 17-es kilométerek között egészen pontosan. Kaszálnak a 6-oson a 142-es és a 160-as kilométer között, ez Bonyhától majdnem Szekszárdig tart, ott is munkagépek miatt kell néha-néha lassításra meg lassabb haladásra készülni, és a burkolatot tisztítják az 51-12-esen a 20-as és a 23-as kilométerek között, ott is útszűkület van tehát érvényben. Igen, nagyjából ennyi, ami az utakat illeti, illetve nem, mert van még egy Pörbölj és Baja között, az 55-ösön ismét aszfaltmarás történik, útszűkület van a 105-ös és a 111-es kilométerek között. Nagyjából most már tényleg a végére értünk, egy Szekszáron a térkép szerint nincsen dugó, nincsen fennakadás, minden szépen hallad a maga medrében, a maga tempójában, de ettől függetlenül vezessen körültekintően és óvatosan a szabályokat betartva, hogy odaérjen, ahova indul. Jó, úgyhogy figyeljen oda, tényleg tartsa be a szabályokat. Zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 2 perc múlva 10 óra lesz, július 6-án hétfőn, ez az Andrita reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt az elmúlt 4 órában. A napjutas tagjait kérdeztük arról, hogy hogyan is bírták azt a nyavajás hőkupolát a múlt héten, meg azelőtt. Hát igazából senki sem viselte jól, az egyszer biztos. Aztán jó hírek óránkban beszéltünk a levegőszennyezés csökkenéséről, már amennyire, illetve egy új sétáló cápafaj felfedezéséről is, érdekes volt. Aztán pedig felszeleteltük vegyes felvágottunkat, programajánlóval, időjárással és úthelyzettel foglalkoztunk, és most itt vagyunk, mozgalmas volt, a folytatásban is hasonlóan mozgalmas lesz, hiszen jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei Kéci Adriánnal, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig is kitartást, minden jót, Fekete Dávid vagyok, na viszont hallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az e-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitás bővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 10-e.

0: leomlik. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légi utas kísérő munkaideje.
1: Rádió Antrit időjárás!
0: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: Szép hétfőt kívánok mindenkinek, én Géci Adrien vagyok, indul már is a délelőtt. Bárhol is hallgatnak minket, örülünk, hogy velünk vannak. Itt nálunk pedig már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádiózunk együtt.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. A legtöbb kertben felbukkan, mégis sokan az első adandó alkalommal megszabadulnak tőle. A lándzsás úti fű azonban nem csupán egy egyszerű gyomnövény, hanem a népi gyógyászat egyik legismertebb gyógynövénye. Szinte bárhol találkozhatunk vele, egy szexárdon is, mondjuk az utak mentén, réteken, árokpartokon, de gyakran a kertekben és a veteményesek szélén is megjelenik. Magyarországon leginkább a lándzsás és a széles levelű úti fű fordul elő, mindkettőt régóta használják természetes gyógymódként. A legtöbben köhögés csillapítóként ismerik, hiszen levelei olyan természetes anyagokat tartalmaznak, amelyek segíthetnek enyhíteni a torok irritációját. Nyáron azonban máskor is jól jöhet, a frissen leszedett, kissé összedörzsölt levelet sokan ma is szúnyogdarázs vagy csalánycsípésre teszik, mert enyhítheti a vízketést és a fájdalmat. Kisebb horzsolások esetén is alkalmazták, mivel gyulladást csökkentő és antibakteriális hatású vegyületeket tartalmaz. Kevesebben tudják, hogy a széles levelű úti fű magjai értékes rostforrást jelentenek, amelyet világszert az emésztés támogatására használnak. A fiatal úti fű levelek ráadásul a konyhában is felhasználhatók, tavasszal és koronyáron salátákba, zöld turmixokba vagy fűszernövénykeverékekbe is kerülhetnek. Az idősebb levelek már rostosabbak és keserényesebbek, ezért kevésbé kellemesek nyersen. Gyűjtéskor azonban mindig figyeljünk arra, hogy csak tiszta, vegyszermentes területről szedjünk növényeket. Forgalmas utak mellől vagy permetezett területekről nem ajánlott gyógynövényt gyűjteni. Régi hagyomány az otthon készített úti fűszirup is. A megmosolt, felaprított leveleket mézzel rétegezték, néhány napig állni hagyták, majd torokkaparás vagy köhögés esetén fogyasztották. Legközelebb tehát, amikor a kertben vagy egy szexádi zöld területen meglátják ezt a növényt, érdemes egy pillanatra megállni. Lehet, hogy nem egy gyommal, hanem egy sokoldalú gyógynövénnyel találkoztunk.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Andriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Nyáron szinte mindannyian szeretünk minél több időt a szabadban tölteni. Egy esti séta, vagy kerti beszélgetés, vagy egy kis pihenés azonban könnyen a szúnyogok miatt válhat kellemetlenni. Éppen ezért fontos ír a szexárdiaknak és a gerjenieknek is, hogy július 6-án, vagyis a mai napon napnyugta után földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek a településeken. Az időjárás közbeszólna munkát július 7-én vagy 8-án pótolhatják. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a kezelés idejére néhány egyszerű UV intézkedést tartsanak be. Érdemes összeszedni vagy letakarni a kint hagyott játékokat, kerti eszközöket, élelmiszereket és a szabadban száradó ruhákat. A permetezés idején, valamint azt követő egy órában ajánlott zárva tartani az ajtókat és az ablakokat, a kezelt területről szedett zöldségeket és gyümölcsöket pedig fogyasztás előtt alaposan megmosni. És van még valami, amivel mi magunk is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Érdemes rendszeresen kiönteni vagy lefedni az udvaron összegyűlő esővizet, hiszen egy kisebb vödörben vagy virágalátétben is nagyon gyorsan kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata. Itt joghurtos, tárkonyos, karolábi levest ebédelhetünk fokhagymás krútonnal. Az A menü leves plusz hentes tokány szarvacska tésztával, a B menü pedig leves plusz túrógombóc fahíjas tejföllel. A Szelsz étteremben ma zöld borsó levesre várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü rántott csirkemáj burgonyapürével, a B menü pedig bakonyi sertésszelet galuskával. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt frankfurti levest ebédelhetünk, vagy kérhető sárga barack krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig kérhető stéviai metélt vaníliasodóval, vagy választható bolonyai spagetti sajttal. A C menü pedig borsos, mézes, mustáros pecsenye, petrezselymes rizssel és salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van néhány dal, amit elég meghallani egy pillanatra, és már is megmozdul a lábunk. A következő pontosan ilyen. Egy igazi 90-es évekbeli klasszikus következik, amely a mai napig képes megtölteni a Tenc parkettet. Hangerült fel, jön MC Hammer, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.
6: Can't touch this.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt elérkezünk a 11 órához, úgyhogy érkeznek a hírek. Ha csak most kapcsolódtak be, köszönjük, hogy velünk vannak ezen a hétfő délelőttön. A hírek után természetesen folytatjuk a zenét. Érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Most azonban nézzük, mi minden történt a nagyvilágban és a környékünkön. Következnek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős, hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szévédő kéne nekünk.
7: Ön milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette

0: területeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A Békési Vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok, lassan közeledik az ebédidő, de addig is igyekszünk jó zenékkel feldobni a hétfőt. Töltsük együtt ezt az órát is. Jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkánk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha úgy érezték az elmúlt napokban, hogy végre egy kicsit fellélegezhetünk a nagy hőség után, akkor jó hírünk van. Úgy tűnik a héten sem tér vissza a tartós kánikula Tolna megyébe. Persze a nyár velünk marad, bőven lesz napsütés, de a hőmérséklet többnyire 30 fok körül alakul. A reggelek és a hajnalok pedig kellemesen frissek lehetnek. Azért nem lesz teljesen eseménytelen az időjárás, a hét elején még előfordulhatnak záporok és zivatarok, emellett több napon is élénk helyenként erős szélre kell készülni. Érdemes tehát, ha útnak indulnak, figyelni az aktuális előrejelzéseket, különösen akkor, hogyha szabadtéri programokat terveznek. Szekszárdon vagy Tolna megye más településein. Összességében azonban kellemes nyári hét vár ránk, sok napsütéssel, elviselhető hőmérséklettel és néhány felfrissítő záporral.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van Szekszárd is! Ez a Rádió Andrit! A ma kedvencei és a te

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrid. Tól a megyében ilyenkor nyáron sok kertben szépen fejlődik a paprika. Legyen szó egy kisebb veteményesről, Szekszárdon, egy falusi kertről, vagy akár néhány tőről a magas ágyásban. Ilyenkor mindenki azt szeretné, hogy minél tovább és minél bőségesebben teremjen. A nagy nyári meleg azonban a paprikát is próbára teszi. A tartós hőség és a szárazság könnyen visszafoghatja a fejlődését, de szerencsére néhány egyszerű kertészeti praktikával sokat segíthetünk rajta. Például érdemes rendszeresen leszedni az érett terméseket, mert ezzel újabb virágok és paprikák nevelésére ösztönözzük a növényt. Ugyanilyen fontos a megfelelő tápanyag utánpótlás és a tudatos öntözés is, hiszen a reggeli vagy esti locsolással sokkal hatékonyabban hasznosul a víz. Ha pedig igazán forró napok érkeznek, egy kis talajtakarás vagy akár árnyékolás is sokat jelentett a paprikának. Jó kertészkedést kívánok Önöknek!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata. Itt joghurtos, tárkonyos, karolábi levest ebédelhetünk fokhagymás krútonnal. Az elmenő leves plusz hentes tokány szarvacska tésztával, a B-menü pedig leves plusz túrógombóc fahíjas tejföllel. A szelsz étteremben ma zöld borsó levese várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenő rántott csirkemáj burgonyapürével, a B-menü pedig bakonyi sertésszelet galuskával. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt frankfurti levest ebédelhetünk, vagy kérhető sárga barack krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig kérhető stíliai metélt vaníliasodóval, vagy választható bolonyai spagetti sajttal. A C-menü pedig borsos, mézes, mustáros pecsenye, petrezselymes rizssel és salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most egy igazi 2000-es évekbeli sláger következik. Fülbemászott dallam, remek hangulat és egy dallam, amelyet sokan kívülről fújnak. Hogyha szeretik ezt az időszakot, akkor ez most biztosan mosolyt csal az arcukra. Érkezik már is Jamelia, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt dél lesz, hamarosan érkeznek a hírek, maradjanak velünk, mert amint véget érnek, ismét a zenéjé lesz a főszerep. Hogyha most készülnek ebédelni, már előre is jó étvágyat kívánunk, ha pedig még dolgoznak vagy úton vannak, remélem, hogy kellemesebbé tesszük a napjukat a következő dalokkal. Számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: Pizzamában. Lenni jó?
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
3: Tolna megyei rendőr vehetett át tiszti kinevezést, vandál biztos toalettéppől a játszótéren, záporokkal tart kőtott, változóan felhős napos idő lesz. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Dr. Mecsár Tamás rendőr dandártábornok, országos rendőrfőkapitány, július 1-i hatállyal hadnaggyá nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsőrmestert, a Paksi Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. Berki Barbara 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a Paksi Rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportnál kezdte, majd 2018-ban került az igazgatásrendészeti osztályra. A kinevezés erről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Dr. Habricsek Nikoletta rendőrezredes Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki. A gerjeni önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy Gerjenben központilag elrendelt földi kémiai szúnyoggyérítés kerül végrehajtásra július 6-án napnyugta után. A tartaléknapok július 7-e, 8-a. Az önkormányzat a lakosság részére a következőket ajánlja. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában az ablakokat, ajtókat ajánlott zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termőzt zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni, a kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlan tulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangóvízgyűlemeket. Az alkalmazott készítmény a kijutatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. Az Alternatíva Ifjúsági Egyesület másfél évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy a fiatalok számára olyan közösségi és művészeti lehetőségeket biztosítson, amelyek elősegítik a személyiségfejlődést és az önkifejezést. Tusa Zsuzsanna, az egyesület elnöke, az idei drámatábor záró eseményéről beszél.
4: Az Alternatíva Ifjúsági Egyesület a közelmúltban alakult itt Szexárdon. Célunk, hogy támogató, inspiráló és befogadó közösséget teremtsünk a fiatalok számára itt Szexárdon. Hiszünk abban, hogy minden fiatalban ott rejlik a lehetőség a fejlődésre, a közösségépítésre és a pozitív változásra. Csapatunk elkötelezett fiatalokból, önkéntesekből és szakemberekből áll, akik közös célként tekintenek a fiatalok támogatására és közösségeik megerősítésére. Munkánk során a nyitottság, az együttműködés és a felelősségvállalás értékeit képviseljük. Több programon keresztül is próbáljuk a fiatalokat elérni. Igazából leginkább most a táboraink népszerűek, már 7 éve táborozunk együtt a gyerekekkel, fiatalokkal. Eleinte

0: képességeiket, illetve kamatoztassák képességeiket, kreativitásukat. Ifjúsági drámatáborunk második éve lesz az idén Szálkán, a Fenyőfa vendégházban, ahol a fiatalok zenés, mozgásos táncon keresztül fejezik ki önmagukat. Záró eseményre invitálom önöket július 10-én 15 órától a Szálkai Közösségi Házba, ahol megismerhetik ezeket a fiatalokat. A táncszínházi bemutatónk egy táborzáró esemény, melynek címe Young Forever, amíg bennünk él a gyermek. Ebben a produkcióban a gyerekek születéstől egészen felnőtt korig fejezik ki érzéseiket, mutatják be az adott korosztály, illetve a kor megjelenését, hogyan tűnhet el, vagy maradhat meg a belső gyermek.
1: Lezárult a közbeszerzési eljárás az új vandálbiztos mosdó beszerzésére, már a szerződéskötés van folyamatban. A beruházásnak ez a része közel 32 millió forintból a versenyképes járások program támogatásával valósulhat meg, értesültünk Berlinger Attila közösségi oldaláról. A telepítendő könnyűszerkezetes épület lapos tetős, hőszigetelt, burkolata különleges eljárással hőkezelt borovi fenyő, alapterülete 14 négyzetméter. A két vendégtérben női és férfi, akadálymentes WC és pelenkázó is található, a mosdókkal együtt egyaránt vandálbiztos kivitelben, fémszerkezetű hőszigetelt nyílászárókkal, az ablakokon biztonsági üvegezéssel. A világításról mozgásérzékelős LED lámpák, a fűtésről 3 darab 300 wattos infrafűtőtest gondoskodik. Az épület alkalmas lesz érmés és bankkártyás beléptetésre is. Mint a polgármester írja, a fejlesztés két ütemben zajlik majd. Először elkészül a fogadószint terve és kivitelezése, ezt követően érkezik és kerül telepítésre az új illemhely. A Babits Mihály Kulturális Központ július 2. heti programjait Gödrey Zoltántól, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjétől hallja.
2: Vasárnap délelőtt került sor a Művészetek Házában a holokauszt emléknapra, erre a szomorú tragédiára, és ezen az emléknapon nyitotta meg kapuit Holokauszt túlélők a zsinagógák címmel az izraeli születésű fotóművész Noam Chen kiállítása, amely augusztus 1-jéig várja az érdeklődőket a Művészetek Háza nyitvatartási idejében, vasárnap és hétfő kivételével 10-17 óra között. Ez a kiállítás, ez egy nagyon gazdag fotós tárlat. Chen gyakorlatilag bejárta Kelet-Európát, és körbefotózta a jelentősebb zsinagógákat, és szerepel a képanyagban magyar zsinagóga is, például a bonyhádi neológ zsinagóga, úgyhogy nagy szeretettel várjuk nem csak a fotóművészet szerelmeseit a Művészetek Házába. És ha már ezt az intézményt említettem, Bencsik János Divina komédia sorozata az, ami augusztus 8-án szombaton ez a tárlat után megnyitja a kapuit, úgyhogy erre is szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, ahogy arra is, hogy a héten csütörtökön már az Agora mozi júliusi program kínálatát élvezhetik. Olyan filmekkel várjuk az érdeklődőket a jövő héttől is, mint a Supergirl, vagy a Meghívás című szinkronizált amerikai vígjáték, a legkisebbeket pedig a Minyonok és Szörnyek című amerikai animációs filmmel. Mindezek mellett egyébként, hogyha hosszú távra terveznek a kedves hallgatók, akkor láthatják a honlapunkon a programokat, például a Szent István nap, a Magyar Államalapítás ünnepének programját és további szeptemberi programjainkat, amelyekkel kapcsolatban minden információt a szexadagora.hu oldalon találnak, valamint Facebook, Instagram és TikTok oldalainkon. Nagy szeretettel várjuk minden kedves vendégünket, mind a Babits Mihály Kulturális Központba, mind pedig a Művészetek Házába.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futó záporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk. Szekszárdon hétfőn hajnalban 17, napközben 27 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
4: Szép hétvét kívánok Önöknek, én Géci Adrien vagyok. Most már biztosan sok helyen terítik az asztalt, úgyhogy aki ebédelni készül, annak jó étvágyat kívánunk, és hozzá udalt is kínálunk, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha már most tervezik a nyárvégi programokat, akkor érdemes felírni a naptárba egy szexuális eseményt. Augusztus 22-én rendezik meg a 18. Borok és Húrok Fesztivált a Vármegyeházán Szekszárdon, ahol egész nap a történelem, a zene és természetesen a szexádi borok kerülnek a középpontba. A program egy izgalmas történész beszélgetéssel indul a Mohácsi csatáról, ezt követően pedig egész délután is este koncertek, középkori dallamok, népzenei előadások és megemlékezések váltják egymást. Fellép többek között a Medinai Tambura zenekar, a Szekszárdi Gitár Kvartett, az estét pedig majd a Vágtázó Csoda Szalvas koncertje zárja. A fesztivál különlegessége, hogy a történészek a nap folyamán személyesen is várják az érdeklődőket, így bárki felteti kérdéseit a Mohácsi csatával kapcsolatban. A jó hangulatról pedig a koncertek mellett borkóstolók is gondoskodnak. Hogyha tehát egy tartalmas kulturális programra vágynak augusztus végén, akkor érdemes lesz ellátogatni a Szekszárdi Vármegyeházára, a Borok és Húrok Fesztiválra. Rádió Andrit!

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Azt szokták mondani, hogy a világ olyan, amilyen némi tesszük. És bár a hírekben gyakran hallunk vitákról, rohanásról, vagy éppen nehézségekről, szerencsére időről időre olyan történetek is eljutnak hozzánk, amelyek egyszerűen mosolyt csalnak az ember arcára. Nem kell hozzá nagy dolog, sokszor egy apró gesztus is elég ahhoz, hogy valakinek szebbé tegye a napját. Most is egy ilyen történet következik, méghozzá szexedről, amely azt bizonyítja, hogy a figyelmesség és az önzetlenség ma is köztünk él. Modern, felgyorsult mindennapjainkban ritkán találkozunk olyan apró önzetlen gesztusokkal, amelyek képesek megállítani egy pillanatra a rohanást. Szexed felsővárosi részén azonban van egy hely, amely éppen erről szól. Egy helyi lakóház előtt gondosan ápolt levendula bokrok virágoznak, mellettük pedig egy kedves felirat várja az arra járókat. Nyugodtan szedjetek levendulát. A környéken élők szerint ez nem új kezdeményezés, a tulajdonos évek óta bárkinek lehetőséget ad arra, hogy vigyen magával egy csokor illatos levendulát. A helyiek és a sétálók örömmel élnek is ezzel a lehetőséggel, a gesztus pedig nem csak nekik szerez örömet, hanem annak is, aki megosztja velük a kertje szépségét. Hát igen, ez a kedves kezdeményezés ismét bebizonyítja, hogy néha egyetlen apró figyelmesség is elég ahhoz, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, és egy kicsit szebbé tegye a hétköznapokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő előadó szinte bármihez nyúl, abból tutira sláger lesz. Funk, pop és soul mindegyik stílusra remekül el nekim, és a koncertjei is legendásak. Most pedig jön egy újabb kedvenc tőle, jön Bruno Mars és a Dolezy Song itt a Radio Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Radio Antriton.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, benne pedig ideje köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Mindjárt 13 óra lesz, úgyhogy érkeznek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép délutánt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Már megint egy hétfőked.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvő betegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál, a keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalan szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
8: Csodaszép hétfő délután kívánok, és persze hétfőt is, már amennyire a hét első napját lehet csodaszépnek nevezni. A stúdióban Vörös Levente, egészen 18 óráig pörgetem a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit itt az Antriton. Az élen már Jennifer Page és a Crash.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ah, de a klasszikusan, a számmal elkiszolt itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között 13-19 van, csodás délutánt, jó munkát kívánok, pörögnek ezek a melós percek, persze már egyre jobban benne vagyunk a szabadságolások időszakában is, úgyhogy ha esetleg otthon van, vagy netalántán kikapcsolódás alatt hallgat minket, akkor nem tehetek mást, csak azt, hogy a ma kedvencét, meg a tegnap slágereit, a legnagyobbokat játszom a folytatásban is, Miles Smith-szel szebben segítségemre, ez már a Nice to Meet You, a 101-en.

0: Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közöse a Paradise, ami szólt itt az Antriton, 13 óra 33 a pontos időnk, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között pedig a Csabákat köszöntjük, mert hogy ők ünneplik ma a nevük napját, úgyhogy sok boldogságot kívánunk tehát nekik. A Csaba régi magyar személynév egyébként egyes források szerint török eredetű lehet, és a jelentése pásztor, kóborló, újabban az ajándék jelentése is felmerült, a név pedig felbukkan a kora középkori eredetű magyar mondavilágban is, például Csaba királyfi alakjában, akit Attila fiaként tart számon a hagyomány. A nevet a 19. században fedezték fel újra, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű, egyes kutatók és az általános iskolai tankönyvek szerint a Csaba szó megegyezik a hun eredetű Csobán méltóságnéven. Hát akkor sok boldogságot kívánunk a pálinkás Csabáknak is ezúton. Egyébként pedig vannak születésnaposaink, akiket ünneplünk, Baross Gábor közlekedési, majd kereskedelemügyi minisztert például e napon látta meg a napvilágot, Frida Kahlóval, egyéni hangú mexikai festőművész közéleti szereplővel, a 20. századi Mexikó emblematikus alakjával, de ma ünnepel Sylvester Stallone amerikai színész, George W. Bush, az amerikai Egyesült Államok 43. elnöke, 50 Cent amerikai rapper és Kovács Panka magyar színésznőnk is. Aztán gyorsan ránézek az eseményekre, belelapozunk egy kicsit a történelemkönyvbe, 1414-ig ugrunk vissza, 15-ig egészen pontosan, Husz Jánost ekkor Mágián égették meg. Aztán 1846-ban az első próbajárat indult a Pest és Vác közti vasútvonalon. Ez volt az első menetrend szerinti gőzös előtti próbajárat, mert hogy július 15-én aztán elrajtolt a menetrend. 1885-ben Louis Pasteur sikeresen első oltását beadta a veszettség ellen egy kutyaharapott kisfiúnak, végül pedig 1941-ben Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezették a jobboldali közlekedési rendszert Budapest és közvetlen környékének kivételével. Ezt az áttörést egyébként a fővárosban csak 41. november 9-én hajtották végre. Hát akkoriban nem biztos, hogy olyan sok autó volt még, de az biztos, hogy át kellett állni, tehát július 6-án bevezették az országban, és csak november 9-én a fővárosban. Nem tudom, hogy hogy oldották meg, minden esetre elég érdekes ez is a mai naphoz köthető. Mi pedig zakatolunk tovább, ha már autók, akkor egy kicsit a törött álmok sugárútján hajtunk mindjárt végig a Green Day-el. Előbb viszont még a Backstreet Boys énekel, ez lesz a Get Down. Teljes hosszabban hallgatjuk pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Én még meg sem születtem, amikor meghódították a világot, de egyszerűen imádom a dalaikat. Minden idők legnépszerűbb fiú együttesével folytatjuk. Jön Nick, Howie, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket, a Backstreet Boys és a Get Down, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Szú di ó, Phil Collins énekelt itt az Antriton. 13 óra 58-at írunk, tehát 2 perc múlva már a 14-et taposuk. Ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, amikből informálhatunk, végül pedig a hírek után hozom a legfontosabb útinfókat is, természetesen a legnagyobb dalok mellett. Ava Max és a Million Dollar Baby, ez jön majd.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: Sárvíz autóüveg kereskedés.
1: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
0: Ön miben segíthetek?
1: Hát szélvédő kéne nekünk.
0: Milyen típusú az autó?
1: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
2: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
3: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
1: Haló, és a lóval mi lesz?
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó vízerjáraton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Vízer kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrét közlekedés.
3: 14 óra múlt, 3 lassan 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat, nézzünk rá gyorsan az utakra. Az a helyzet, hogy nagyon sok felen munkálkodnak, nem is tudom, hogy hol kezdjen, talán a 6-os főúton, mert hogy egészen a siófoki elágazótól a megye határig kaszálnak, úgyhogy helyenként útszűkülettel találkozhat Bonyhád fele menet. Aztán Bonyhád és Bártaszék között híd és átereszi javítás karbantartás zajlik szintén útszűkülettel, és ha már megyünk körbe, akkor az 55-ösön lyukadunk ki, Pörbi után egészen a Tűr István hídig aszfaltot marnak az 55-ös főúton, úgyhogy ott is útszűkületre érdemes készülni. Az M6-os autópályán kanyarodunk fölfelé, egészen pontosan Bátaszéknél, mert hogy a Budapest felé tartó oldalon sávlezárás van, egy forgalmi sávot érint, ez egyébként aszfaltoznak, úgyhogy óvatosan, ha arra halad a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között, illetve kicsit északabbra is a 154-es, 161-es kilométer között az országhatár felé tartó oldalon aszfaltoznak, ott is a leálló sávot és egy forgalmi sávot zártak le. Aztán Várdomtól egészen az M6-os Öcsény utáni M6-os felhajtó lehajtóig kaszálnak, ez az 51-13-as

0: Itt játszom még a munkaidő hátralévő részében is. Ava Max indít, ez a Million Dollar Baby!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban!

Hop, hop, 16 tonnát raktunk itt az Antriton, a Republic dalolta ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. 14 óra 20 perc van, csodaszép délutánt kívánok. Lehet, hogy ebben kicsit közrejátszik az időjárás is, mert most nincs kánikula, nagyon kellemes egyébként odakint lenni, de hamarosan jövök a bővebb részletekkel és az időjárásról, előbb viszont még a legnagyobbakat pörgetem. Kid Rock és az All Summer Long már bekészítve, itt a 101-en.

0: Stereo Hearts, yeah. Ez volt itt az Andriton, a Gym Class Heroes és Adam Levine közöse, a ma kedvenceine meg a tegnap slágerei között 14:35 írunk, én pedig meghoztam a legfontosabb információkat az időjárással kapcsolatban, mert hogy ma elég felhős az ég, és kicsit olyan szürke is, sárga riasztáson kiadva egyébként zivatarra. Borultékboltot írnak 28 fok mellett az időképen is, hamarosan pedig megérkezhet az eső, legalábbis írják azért jó pár százalékkal itt 15, illetve 16-17 óra környékére is, sárga riasztás tehát kiadva, zápor érkezhet egészen pontosan. Egy jó kis nyári zápor egyébként jól esik szerintem a nagy és hosszú kánikula után, egyébként nyári ruhát ajánlanak, én mellé bedobnám az esernyőt is a táskába, ha elfér, akkor természetesen semmi probléma, és maximum nem kell használni. Jelentősen nem változik egyébként a pollenterhelés, a gombák vannak extrém magasan jelen a levegőben, illetve a pázsitfűfélék és a csalánfélék koncentrációja közepes, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, ezt tudom nagyjából ajánlani. Egyébként egy észak felől súroló hideg front miatt fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, illetve keringési problémák is kialakulhatnak a mai nap folyamán, és a többfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Erősítsük hát immunrendszerünket, ez ami nagyon-nagyon fontos, friss gyümölcsök fogyasztásával például, vagy megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével, hát nem vagy, hanem igazából mindkettő nagyon-nagyon fontos, ugye utóbbi lehetőleg víz legyen, ezt én teszem hozzá. Meg azt is, hogy jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ezzel is kicsit boostoljuk magunkat még a délután hátralévő részében. A Bon Jovi és a Blaze of Glory, ez is szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy amerikai együttessel folytatjuk, amikor a pop metal stílus megalkotóiként népszerűvé váltak, összesen 16 albumot adtak ki, amiből aztán több is az első helyen kötött ki a világ top listáin. Ők most a Bon Jovi és a Blaze of Glory, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Dua Lipa és a Houdini elvarázsolták a 14 órát, hamarosan már a 15-öt üti a mutató, úgyhogy egy pillanatra félredobjuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit itt az Antriton. Érkeznek a hírek, Joli szállítja a régiós térség legfontosabbjait, aztán természetesen hozom is vissza a legnagyobbakat. Ne Sheeran és Justin Bieber közösét is, ez lesz majd az I Don't Care. Előbb viszont még a 90-es évekbe kalauzolunk vissza DJ Bobóval. Somebody Dance With Me a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: orvosnak lenni jó?
1: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
0: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
3: 33 beavatkozás 3 nap alatt, újabb fejlesztések a Babicsban. Változóan felhős, napos, szeles lesz a kedd. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok, 2026. július 6-án hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 26 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói a hétvégén. A beavatkozások túlnyomó részét a szabadtéri tűzek tették ki, összesen 24 alkalommal csaptak fel a lángok gabonatáblákon, erdős területeken, kertekben, valamint egy esetben egy szarvasmarha telepen. A műszaki mentések során két közlekedési balesetnél továbbá egy gépjárműre dőlt fánál és egy leszakadt faágnál volt szükség tűzoltói beavatkozásra. 50 hektáron gabonatábla, valamint mintegy 4 méter szélességben az erdő növényzete égett péntek délután száraz külterületén. A tűzesethez a Dombóvári, a Bonyhádi, a Paksi és a Szekszárdi hivatásos, valamint a Tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 10 vízsugár és kéziszárszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Szombat reggel egy családi házban 6 négyzetméteren a lépcső faszerkezete égett Németkéren a Szabadság utcában. A tűzesethez a Paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik légzésvédelem mellett 2 vízsugár és kéziszárszámok segítségével számolták fel a káresetet. Részben féltető alatt tárolt, mint egy 3000 körbála égett vasárnap hajnalban Györkönyben, egy Kossuth utcai szarvasmarha telepen. A tűzesethez a Paksi, a Kalocsai és a Bonyhádi hivatásos, valamint a Györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 9 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A bálákat egy helyi rakodógép közreműködésével bontották meg a beavatkozás során. Mivel a telephelyen található tűzcsap nem biztosított megfelelő víznyomást, az oltáshoz szükséges Tizet-3, a helyszínre riasztott lajtos kocsi szolgáltatta. Tolna vármegye útjain az elmúlt 72 órában 4 sérüléses baleset történt. Egy autós közlekedett július 4-én az esti órákban az M6-os autópályán Budapest felé. A jármű vezetője egy enyhén balra ívelő kanyarban a 87-es kilométerszelvény közelében letért az autópálya lehajtó ágára, ahol előbb a külső szalagkorlátnak ütközött, majd lesodródott az útról. Ezután az út melletti járók oldalfalának csapodott és felborult. A balesetet követően a kocsi sofőrét súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Szintén pénteken nem sokkal délelőtt történt egy ütközéses Tolnán a Deák Ferenc utca és a Pajta tér kereszteződésében. Egy ezidáig ismeretlen autós a kereszteződésnél forgalmi okból megállt, majd megkezdte a jobbra kanyarodást anélkül, hogy meggyőződött volna róla, hogy az út szélén lévő kerékpárosában egy e-rolleres fiú közlekedik, így összeütköztek. A rolleres elesett. A két fél beszélt egymással a baleset után, de mindketten rendőri segítség kérése nélkül elhagyták a helyszínt. A balesetet végül az este folyamán jelentették be a fiú szülei, aki könnyebben sérült meg az ütközéskor. Szombaton kora délután is történt egy e-rolleres baleset Tolnán. Egy fiú rollerével közlekedett a Bartók Béla utcában, sebességét nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg, így egy úthibán áthaladva elvesztette az egyensúlyát és elesett. Az orvosi vélemény alapján könnyebben sérült meg a balesetben. Mindkét rolleres baleset érdekessége, hogy egyik eszközre sem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, holott a jogszabály szerint ez már 2 éve kötelező. A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A múlt héten kollégáik a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházokban és kis településeken is várták az érdeklődőket. A toborzás július 2. hetében is folytatódik, július 8-án Bonyhádon és Pakson, 9-én Tamásiban és Bonyhádon, 10-én Gyönkön és 11-én Tengelicen várják a határvadász munka iránt érdeklődőket. Újabb szerződés, újabb fejlesztés. Fontos lépést teszünk Szekszárd energiahatékony működése felé. A napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése nettó 13 millió forintból. Miután lezárult a beszerzési eljárás és megkötöttük a kivitelezői szerződést, közölte Facebook oldalán Berlinger Attila Szekszárd polgármestere. A beruházás során egy 50,84 kW teljesítményű napelemes rendszer épül ki, összesen 82 darab, egyenként 620 wattos napelem kerül a tetőre, a megtermelt energia tárolásáról pedig 8 darab 5 kW-os akkumulátor gondoskodik majd. A kivitelezőnek 90 nap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A fejlesztés célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel csökkentve az intézmény energia felhasználását és üzemeltetési költségeit. A beruházás a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A támogatás fenmaradó részéből a színházterem világítását is korszerűsítik, ennek előkészítése jelenleg is folyamatban van. Minden ilyen fejlesztés azt célozza, hogy városi intézményeink fenntarthatóbban, gazdaságosabban működjenek, miközben hosszú távon a közösség érdekeit szolgálják, olvasható a polgármester közösségi oldalán. A közeljövőben várható kivitelezési és felújítási munkálatokról tartott tájékoztatót július 6-án reggel Barnabás István. Paks PDF Fess alpolgármestere kifejtette, hogy értékhatár alatti beszerzések tekintetében több mint 10 projekt megvalósítását tervezi a város még az idén. Ezek főleg járdaépítések és aszfaltozások lesznek. A városvezetés szándéka, hogy paksi cégek végezzék el a munkálatokat megfelelő minőségben a lehető legolcsóbban. Ennek az az alapja, hogy regisztrálnak a városi vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon elérhető dokumentum kitöltésével. A listában való szereplés az alpolgármester szerint megkönnyíti a meghívásos folyamatot a közbeszerzési értékhatár alatti értékű tenderek esetében. A Siófoki Asztali Teniszklub meghívására a Jorkoszese július első hetében egy asztali tenisz táborban vett részt, ezzel is segítve a résztvevők tudásának fejlesztését. A részletekről Kizakis Georgios, az egyesület elnöke beszél.
4: Június első hetében ismét megrendezte hagyományos nyári napközis asztalitenisz táborát a Siófoki Asztalitenisz Klub. A tábor minden évben egy alkalommal kerül megrendezésre, és évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Nem csak Siófokról, hanem az ország többi településéről is érkeznek résztvevők, hogy fejlesszék tudásukat, és egy remek közösség tagjai lehessenek. Mi 2019 óta immár hetedik egymást követő évben kaptunk meghívást a táborba. Idén is örömmel vettünk részt a szakmai munkában, ahol Kizakis Nikolaos társaságában segítettem a résztvevők tudásának fejlesztését. Az öt nap alatt hat asztalon, hat edző

0: Jó érzés részese lenni ennek a kiváló közösségnek, és bízunk benne, hogy jövőre ismét találkozunk a nyári asztali tenisztáborban.
1: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatal elsősorban északkeleten alakulhat ki, élénk, erős lesz a nyugati szél. A minimumok 10 és 19 fok között alakulnak. Fokozódik a nappali felmelegedés, délután 27-33 fokot mérhetünk, Szekszárdon és a Vételkörzetben a hajnali 18 fokot követően napközben 32 fok is lehet.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
3: Köszönjük Jolinak a híreket, szép délutánt, jó munkát mindenkinek a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig a munkaóra utolsó etapjába is hozom majd a legnagyobbakat. DJ Bobo és a Somebody Dance With Me, ezzel indulunk.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tetszik.

Black kérte, hogy várjunk itt az Antriton a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Azt hiszem, a munkaidő végéhez közeledve már nincs mire várni, pláne nem a legnagyobbakra. Pitbull és Mark Anthony közöse pedig pont ezért passzol ide a délutánban. Megnyomjuk az utolsó perceket is. Ez már a Rain Over Me, itt a 101-en.

0: Az Ergo énekelt Ballag a katona, elballagott valahova 15 óra 30-kor itt az Antréton a ma kedvenceinek meg a tegnap slágerei között, és ha ön is ballagna, akkor hoztam egy jó kis közösségi programot, méghozzá egy sétát, amit ma 17 óra 30-kor kezdenek majd meg. Ez a hétfői közösségi séta a Szekszárdi Sportközpont rendezésében, nyári kiadás természetesen. Indítsuk együtt a hetet egy kis mozgással a friss levegőn, ezt írják egyébként a Facebook profiljukon, illetve a programon belül. Várnak mindenkit egy kötetlen környékbeli sétára, ahol a hangsúly a kikapcsolódáson és a feltöltődésen, valamint a jó társaságon van. A gyülekező a Garai téren lesz a szobornál, 17 óra 30-kor tehát, nagyjából 2 kilométer a mostani táv, egy jó kis kényelmes tempóban, beszélgetősen, nagyjából 2-3 kilométer között szoktak egyébként is ezek lenni, úgyhogy családdal, kutyával, egyedül, a lényeg, hogy közösen kimozduljon valahová, itt egy kicsit közösségben legyen Szekszárdon. Természetesen a végén a nyári kiadásnak a lényege, hogy akinek van kedve, fagyizhat is egyet, hogy merre tart az útvonal, én azt most nem lőném le, megtalálható a Szekszárdi Sportközpont Facebook oldalán, és ha már sportközpont, illetve mozgás, akkor szerdán lesz a Szekszárd Ride, közösségi bringázás, erre is lehet készülni, 18 órakor fognak majd Bónifok fele elkerekezni nagyjából 30 kilométert, és aztán vissza a sportközponthoz, erről is bővebb részleteket a Facebook oldalon az esemény alatt talál, tehát Szekszárdi Sportközpont. Én pedig kívánok sok-sok erőt és kitartást ezekhez a jó kis programokhoz, a sétához is, meg persze a tekeréshez is. Cher érkezik majd nálunk a folytatásban. Ez lesz a Strong Enough azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igazi popdíva érkezik, akinek pályafutása több mint 6 évtizedet ölel fel. A pop istennőjeként tartják számon, de Emmy, Grammy, Oscar és még Golden Globe díjjal is rendelkezik. Ő most Cher és a Strong Enough itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: de lelassultunk. Celine Dion, The Power of Love, ez volt az utolsó dal, ami szólt itt a Szantriton a 15 óra perceiben. Két perc múlva már tehát a 16-nál járunk, sokaknak vége a melónak, remélem önnek is. Ha igen, akkor érdemes velünk tartani, mert hozom majd a legfontosabbakat az utakról, és természetesen vissza a legnagyobbakat. Felpörgetjük majd azért a munka utáni perceket. Bob Sinclair és ki ez a közösével? Ez lesz az I Can't Wait a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészség centrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jásznagykun-Szolnok megyei Tisza püspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tisza püspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail, majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az Egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egymásra.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra múlt már 3-4 perccel lassan, én pedig megérkeztem a legfontosabb közlekedési infokkal, mondom is, hogy mire érdemes figyelni, mert állandó munkálatunk van az M6-os autópályán, például aszfaltozás, a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között sávlezárással jár, a Budapest felé tartó oldalt érinti, nagyjából Bátaszék és attól egy kicsit délebbre lévő szakaszon. Aztán Bátaszéktől északabbra, szintén az M6-os autópályán aszfaltoznak ugyancsak, a 154-es, valamint a 161-es kilométer között, ez pedig az országhatár felé halad, sávlezárás, leállósáv, illetve egy forgalmi sávot érinti. Ezen kívül Alsónálán van még munkálat, ott útkarbantartási munkák miatt félpályás a lezárás, de már nem olyan sokáig. A városra közelítve azt látom, hogy bár kezd megélénkülni a forgalom, inkább Palánk fele van nagyobb tömeg, illetve a volt tanítóképző előtti kereszteződésben és a kórház északi sarkánál, a Kápolnánál, Bezeréd utca sarkánál. Ezen kívül a Szent István tér, ami zsúfolt, valamint, ahogy látom, a Csatári torok is kezd elveszni, legalábbis a körforgalom. Rendőrökről, trafiról kaptunk bejelentést, itt Szekszárdon az újvárosi temető után vannak, itt nem sokkal az északi körforgalom felé, ezt többen megerősítették, valamint az 55-ös főúton az első alsónyéki behajtó és a bátaszéki körforgalom között, valamint a 65-ösön is kint tanyáznak, ha a Tamási felé venni az irányt, akkor nem sokkal egyébként Tamási előtt vannak kint, úgyhogy óvatosan arra is, de persze egyébként is vezessen körültekintően, és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, avagy SMS és Viber üzenet formájában is megoszthatja velünk a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: És akkor a hírek után újra a daloké a főszerep itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, 16 óra után pedig akkor megkezdhetjük a bulikázós délutánunkat Bob Sinclair és Kies a közösével, ez az I Can't Wait.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

A Tones and I és a Dance Monkey egy slágerlistás dal a 2010-es évek végéről, ami szólt itt az Antriton. Szép napot, 4:05 után 3 perccel szólnak a legnagyobbak, a ma kedvencei meg a tegnap slágereim. A hazafele rohanás mellé pedig hozok egy ugyan kevésbé pörgős nótát, de azt hiszem ez senki nem utasítja vissza. Ha érkezik, akkor bizony nosztalgiázunk egyet. A Red Hot Chili Peppers és a Snow indul itt a 105-en.

0: A Roxette és a Fading Like a Flower, ez szólt itt az Antriton, 16 óra 31 van, szép délután kívánok, most már azért talán vége a melónak, legalábbis sokaknak remélhetőleg, és kicsekkoltak a melóból. Én viszont hoztam egy olyan fontos információt, ami továbbra is érdemes észben tartani, mert bár nincsen kánikula, és megérkezett a felhő, amiből lehet, hogy hamarosan eső is fog esni, úgyhogy erre mindenképpen készüljön a délután folyamán egy kis esernyővel a táskában, és akkor talán nem lesz akkora probléma. Viszont azt ne feledjem, hogy továbbra is tűzgyújtási tilalom van életben. Csak a hétvégén 26 tűzeset történt a megyében, vonultak tehát a tűzoltók rendesen, és továbbra is felhívja a figyelmet a katasztrófa védelmi igazgatóság, hogy bizony tűzgyújtási tilalom van. Nagyon-nagyon fontos, hogy a tilos tüzet gyűjteni erdőkben, fásításokban, ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is ezt se feledje el, mert hogy nagyon-nagyon gyorsan kiéghet egy szárazabb terület, például egy csik eldobása után is, úgyhogy erre is különösen figyelni kell. Természetesen parlag és gazégetésre is vonatkozik a tilalom, és kiterjed a vasút, valamint a közútmenti fásításokra is. Itt Tolna megyében nemrég vasút is égett, vagy legalábbis a vasútnak a domboldala. Nem is tudom, hogy pontosan hogy mondják ezt. A lényeg, hogy nagyon sokszor vonultak már a tűzoltók, és a Nébi hivatalos honlapján is lehet követni azt, hogy mikor, illetve hol van a tűzgyújtási tilalom. Most jelenleg az egész országra kiterjed, itt tehát Tolna megyében is figyelni kell erre, úgyhogy óvatosan. Bővebb információkért egyébként érdemes ellátogatni az antrit.hu oldalra, a nébih.hu-ra, valamint a katasztrófa védelem oldalaira, Facebookon is akár, ott is lehet több mindenféle kis segítséget kapni ahhoz, hogy hogy lehet megőrizni a biztonságot. Egyébként pedig megtudhatjuk hamarosan azt is a Kovaszki meg a Vegától, hogy nem minden szarka, farka, tarka?
1: Nem minden szarka, farka, tarka a szememben, nem mindegy hó.
0: Előbb viszont még Katy Perry lövi fel a tűzi játékot. A Firework-el bulizunk pillanatokon belül.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadepecs.hu.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám.
0: Katy Perry óriási utat járt be a popiparban, szülei régen tiltották a nem vallási zenétől, barátaitól kellett hát CD-ket elcsennie, hogy megismerkedjen azzal a világgal, ahol aztán ikonikussá vált a neve, és 7 albuma jelent meg. Most a Firework szól, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

Heavy D and the Boys, és a Now That We Found a Love, itt ez volt az Antriton, a ma kedvenceina meg a tegnap slágereik között a 16 óra utolsó percét tapossuk már, hamarosan a 17-be lépünk, és úgy néz ki, hogy odakint egyelőre nemhogy esik, hanem kisütött a nap, bár a felhők azért megvannak, úgyhogy lehet rá esély, itt az Antriton viszont biztos, hogy csöpögni fog majd az eső, mert hogy jön Lady Gaga és Ariana Grande közösen, ez lesz a Rain On Me, de csak a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier, Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier, csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni, ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalan szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
6: 4 perccel léptünk túl a 17 óra kapuján. Szép délutánt itt az Andréton a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok. Egy óránk van már csak hátra közösen. úgyhogy meg is tudjuk rendesen Lady Gaga meg Ariana Grande közösével például. Ez a Rain On Me.
1: Indulj egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

Olivia Dean zsenialitása, a So Easy, amit hallott itt az Antriton 17-19-kor, és mielőtt pár fontos dologra felhívom még a figyelmét, előbb a ma kedvencei meg a tegnap slágerei közül meghallgatunk még egy párat, itt lesz velünk az Edda és a Gyere Örült, előbb viszont még az ATV énekel, ez már a Let You Go!

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Marshmallow és Bastille közösen a Happy Year, amit hallott itt az Antriton. 17 óra 34 van, csodálatos délután kívánok, július 6-án hétfőn, amikor is lesz majd egy érdekes, nem feltétlenül érdekes, de egy program, nem is program. Szóval, összerakom, van először egy árokba borult autónk Kölesnél, erre nagyon figyeljen, ha arra megy, félpályán lezárták a 63-17-es útnak az érintett szakaszát, mert hogy a tetejére borult egy gépkocsi Köles térségében, a két utast egyébként a szekszárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt még kiszállították, illetve saját erejükből ki tudtak szállni a járműből, a munkálatokat pedig félpályás útlezárás mellett végzik. És akkor a ma estére visszatérve, ma július 6-án a napnyugta utáni órákban kémiai szúnyoggérítés lesz Szekszárdon a rossz idő esetén, ami hát még benne van a pakliban, holnap, illetve holnap után ugyanebben az időben kerülhet sor az alkalmazott készítmény egy Deltaszek nevű szúnyogírtó folyadéknak a higított koncentrátumának egészen pontosan a levegőbe juttatására. A készítmény egyébként a kiutatott mennyiségben az érzékenyebb rovarokat pusztítja csak el, a melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, a ható anyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. Tehát nagyon fontos a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szállított ruhákat javasolt összegyűjteni, avagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket pedig kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás és feldolgozás előtt mindenképpen ajánlott megmosni, a kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni pedig nem szabad. A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben pedig akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák, a szúnyogírtó kezelés kiegészítéseként éppen ezért ajánlott, hogy az ingatlan tulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék, vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangó vízgyülemeket. Ezt írják a szekszárd.hu oldalon, érdemes tájékozódni, tehát ma napnyugta utáni órákban várhatóan majd elindulnak ezek a földi gyérítésre alkalmas kocsik, és a közelükben tartózkodni nem szabad, ez nagyon fontos, egyébként pedig mindent lehetőleg becsukni és beszedni, ez is kifejezetten fontos. Mi pedig közben zakatolunk tovább a dalokkal, a Bonnie M és a Rasputin érkezik a folytatásban, egy kicsi nosztalgia.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészség centrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic Worldben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy NSZK-beli pop együttes érkezik, akik a 70-es, 80-as évek meghatározó Eurodisco csapata voltak. Nem csak Európában, hanem Kelet-Ázsiában, Afrikában és még az arab országokban is hatalmas népszerűségnek örventek. Ők a Bonnie M és a Rasputin, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Bruno Mars meg a 24K Magic, ami zárja utolsó óránkat itt az Antriton, tanúsíthatom, ez a dal élőben is nagyot szól. A ma kedvenceit és a tegnap slágereit ezennel lerakom, holnap érkezem újra, előbb viszont még Dáviddal ébredezhet majd reggel 6 órától, már 7-kor Vali is csatlakozik hozzá, a napi ötöst kezdik faggatni, 8-tól pedig majd az ön véleményére lesznek kíváncsiak. Hogy mi a téma, az természetesen kiderül majd, 8 és 9 óra között pedig a 74-es körzet 444-444-es számon csöröghet nekik. Én egyelőre megyek, a folytatásban érkeznek a legnagyobbak. Holnap is 13 órától jövök újra a mikrofon elé, addig pedig kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic Worldben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a replő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Thank you.
6: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugati szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV

0: biztosnak lenni jó?
1: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Már megint egy hétfő kedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét FM 105.1.
6: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Confession of the Groom.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kívánja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez... a Rádió André.
4: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jásznagykonszolnok megyei Tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail, majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az Egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egymásra.
1: Rádió Antrit időjárás.
4: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabályt szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: legszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően karban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavultá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.